0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos, sönék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

rádió egy csak igazi mai sláger, megy a klub hangulatért pedig most Bibi Rexa felel, a Faithless bomba dalát újra gondolták, és igazi mai sláger lett belőle a New Religion, ugye már többször dolgozott együtt David Guettával, ott volt az I'm Good, ami egyszer megnyerte a Top 500-as listánkat, a One in a Million, a Say My Name, és május 29-i friss és ropogós megjelenés egy újabb David Guettával közös dal, a Sad Girls, úgyhogy hát lassan egy közös albumot is kiadhatnak, ez a New Religion.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg kettő dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóth Abigaillel közösen készült dal. Accent, Sugar Daddy, ezt azon nem sokára.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéka névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéka fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéka emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy olyan előadó, akivel korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon bulisztunk együtt, és egyébként a mai napig emlegetjük, hogy egy annyira vidám, annyira energikus DJ szettet rakott össze, ő nem más, mint Joel Corey, a Gelentisztel és Izzy Pizzúval közös dalát hozom. Egyébként, hogyha a YouTube-ba beírjuk, hogy Joel Corey exkluzív interjú Rádió 1, akkor meg lehet hallgatni ezt a beszélgetést. Annyira jó fej, srác, tényleg. Hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most a 14-szeres Grammy-díjas szupersztár Taylor Swift. Ha valaki azt mondja, hogy a tökéletes rádiózene nem létezik, akkor Taylor Swift azt mondja, hogy fogd meg a mikrofonom, és megmutatja, hogy igenis. A szívemnek nagyon kedves lett egyébként a hozzá készült videoklip, mert több személyes kedvenc hírességem is feltűnik benne. Például Louis Capaldi, Cillian Murphy, Graham Norton, ír humorista, Taylor Swift volt egyébként a rendező. Ez az Uplight.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy Metzger Viktória folytatásban, Nagy Bogi Dash és a Jól leszek újra az ő remixében szól. Egyébként most kettő dal is pörög nálunk, ami Metzger Viki Nagy Bogi kollaboráció, ugye a másik a Miss

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például az az énekesnő, Taylor Swift, aki nem sokára, július elején összeházasodik Travis Kelce amerikai focisztárral, és nagyon komoly biztonsági előírásokról cikkeznek már most. A hírek szerint az esküvő helyszínét, legyen az New York vagy Rhode Island, egyfajta magas biztonsági zónává alakítják át. Több rétegű védelem lesz, a helyszín körül több gyűrűben sorakoznak majd a biztonságiak, és légtérzár bevezetéséről is cikkeznek, vagyis nem engedik, hogy drónok repüljenek majd az esküvő fölé. Hát mégiscsak a világ egyik leghíresebb sztárpárosáról van szó. The Fate of Ophelia, ez szól nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Stan Feld például, akivel barátságot kötöttünk a születésnapi fesztiválunkon, nagyon sok mindenről mesélt, például elárulta azt is, hogy szerinte miért olyan jók a holland DJ-k, és azt is elmondta, hogy
1: én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Mennyivel szimpatikusabb ez a nagyvonalú hozzáállás. Támogatni a másikat, féltékenykedés helyett pedig inspirálódni egymástól. Stan Feld, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Stan Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 75 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ray például, akinek a május az egy elég hát csapatos hónap volt, a hónap végén ki is írta, hogy idézem, épp most fejeztük be a 6. teltházas koncertünket az O2 Arénában. És véget ért a turné, 54 gyönyörű koncert, amiért mérhetetlenül hálás vagyok, de miután 54-szer elénekeltem az Oscar Winning Tears dalomat, azért elfáradtam. Na, most vissza kell rázódnom a valóságba, szeretlek titeket, vezetek haza a kutyusommal, írta Ray ebben a posztban. Hát, amit 54-szer tuti, hogy elénekelt az O2 Arénás koncertje során, az ez a dal volt, Where is my husband?

0: javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Több helyszínen is segítettek a zalai tűzoltók, Trianonra emlékeztek Gyenes Diáson, római kori katonai saruk maradványai kerültek elő. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Több helyszínen is beavatkoztak a zalai tűzoltók a napokban. Murakeresztúron egy ember saját otthonának mellékhelyiségébe rekedt, miután meghibásodott az ajtózárja. Az önkéntes tűzoltók kézi szerszámokkal eltávolították a zárat, és kiszabadították a bajba jutott szemét. Közben Zala-Szentjakabon egy vasúti átjáró közelében égett a száraz ajnövényzet. A tüzet a tűzoltók gyorsan eloltották. Zalacsányban pedig betegmozgatásban segítették a mentők munkáját a keszthelyi hivatásos tűzoltók. Számolt be a ZAOL. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartottak megemlékezést Gyenes Diáson. Az ünnepségen versek, népdalok és tárogató muzsika idézte fel a Nemzeti Összetartozás gondolatát. A program a Hősök parkjában álló Trianon emlékműnél koszorúzással zárult, ahol a résztvevők közösen énekelték el a szózatot. Olvasható az Zala vármegyei hírportálon. Különleges római kori leleteket mutat be a Nagykanizsai Múzeum. Az inkei kápolna közelében feltárt 3.-4. századi temetők több sírjából szegecselt talpú lábbelik, úgynevezett kaligék maradványai kerültek elő. A bőrből készült csaruk az évszázadok során elpusztultak, de a talpba vert vas szegecsek megmaradtak. A leleteket két férfi és egy fiatal nő sírjában találták meg. A kaliga eredetileg a római katonák jellegzetes lábbelije volt, amelyet hosszú menetelésekhez használtak. A szakemberek szerint később a civilek körében is elterjedt, ezt bizonyítja a női sírban talált lábbeli maradványa is. A leletek a csaknem 2000 évvel ezelőtti nagykanizsai római közösség életébe engednek betekintést, olvasható a múzeum honlapján. Újra tudható, hol tart a mávjáratunk, ismét elérhető a Vonatinfo webes felülete. Még regisztráció sem kell ahhoz, hogy lássuk például a szerelvények helyzetét, és így megtudjuk a késéseket is valós időben. Ezt Vitézi Dávid miniszter osztotta meg. Hozzátette, a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, azon dolgoznak, hogy a tájékoztatás hamarosan a MÁV Plus honlapon és az applikációban is szerepeljen. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhők mellett. A hőmérséklet reggel és délelőtt 10 és 19, délután pedig 20 és 27 fok között alakul. Legyen szép napjuk és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon. Bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha. Szól ugye a nagymondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk. Világbajnok fagylaltmesterünket beiktatták a szakma halhatatlanjai közé. Csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés? Azt gondolod, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
2: Kisiklott az

0: Életem.
1: Jó, érzem. Igen. Eszed magához ölelt 6 kiló villamos körte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokot kapott, és lefekült hátul a kanapén. Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
0: Hol vagyok a listáról?
1: Örök fogyasztóként és...
2: A legnagyobb rajongóként.
0: Egy Matuzsálem.
1: Rácskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
0: Igen. Igen. Életműdíj, vagy nem tudom.
1: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, Hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Mert ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt,
2: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ezt a Gelato Fesztivál Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, az a, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
3: Meddig kellett vezetni a listát? Egy
2: A kettő év az a minimum, ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Fesztivál versenyen, és nekem azóta sikerült igazából ugyanezt tartanom, szóval
1: ezek ez ATP,
2: azóta viszem.
1: ATP igen, pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy nem. Hogy lehet ezeket tartani?
2: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy is, akkor lehet. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal így sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek.
1: Jó,
2: és ebből lett egy nagy világsiker.
3: Nagy dolog ez. És márvány táblában van vésve a neved?
2: Nincs, ilyet még nem láttam.
3: Egy cukrászában.
0: Egy csoki táblában vésték a nevét.
1: Igen. Albánok hányadikok lettek?
2: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
1: Ugye van ez a híres albán fagyi, vigyázzad, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen, teljesen
2: más kategória.
1: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
2: Így van, csak ugye az nem a Gelato Fesztivál szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungary ugye volt, azon a verseny indultam, ugye azon egy csokoládé fagylalttal kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
1: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudományezés, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
2: Valójában így van, amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek használni, viszont én egy elég spontán ember vagyok.
0: Nagyon megismerhettünk különben.
3: Nyugodtan tovább.
1: Te csak egy ilyen. Visszatért.
2: Eszter kimászott a körtés dobozból.
1: Kolumbiai csokoládét hozol?
2: Igen. Én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízigyek jöttek be.
1: Abból ki kell menni, vagy meg kell rendelni?
2: Nem, abszolút, hogy ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem kell ezért.
1: Mit tud a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek.
0: Vagy a csokoládéra.
1: Igen, tehát mit tud?
2: Nekem például ugye maga azok az ízigyek jöttek be benne. Egyrésztből van benne egy pici gyümölcsösség, szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fagylaltot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót, én azt gondolom, hogy önmagában csokoládé fagylaltot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni, ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
1: És a kolumbiaiak nem fehér a csoki, kérdezik, hogy
2: nem.
1: Igen, most vagyok utána, megeszem két.
2: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
1: Kokoládé,
0: igen, valaki. Igen. Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládé.
1: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriába, ahol mindenki ugyanazt csinálja meg.
2: Így van, így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
1: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból ki csinál jobban.
2: Én sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem volna lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot.
1: Aha.
2: Ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
0: de
2: viszont én ezt nagyon preferálnám.
0: Vagy ezért, hogy kiderüljön, hogy itt milyen fából faragtak?
2: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládé fagylaltat, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
3: Megennénk az Eszterre, mire kiírnénk a versenyre, ne szórakozz már.
2: Akkor adnánk többet.
1: De voltok csalni, várjátok. Hogy...
2: ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és valaki elkészíti neked a fagylaltat. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel ő benevezte magát, és nem is ő készítette.
3: Fagyit?
2: Például ez is előfordult. És ugye nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
1: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát a Nagyika megcsinálta, neki ezt benevezett a nagyi fagylaltjával.
2: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
1: Hogy
2: oda meg kell
1: minden.
2: Érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptet, egy vaníliafagyira, most mondtam valamit, mert
1: nem
2: lehet, hogy kihúzol egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
1: Vannak ilyenek, hogy fagyira a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
2: Igen.
1: Tényleg vannak meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben. Igen, de vannak trendek például?
2: Mindenképp trendek, mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
1: Ja, hát na, az egy hatalmas trend. Igen. Nincs annyi pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
2: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondják, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
1: Mi most a specialitásod?
0: A rágógumi.
1: Mi most kísérletezel valami, hogy kísérleteztél, nem?
2: És az unikorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
3: Unikorn is?
1: Ez a kápia málna, erre gondolok. Nem, azon dolgoztál, nem?
2: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna, például a fagyladot.
1: Kápia paprikából?
2: Kápia paprika és málna.
1: És hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
2: Nem, én azt gondolom, hogy aztán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó működik.
1: És működik együtt a két ízt. Ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
2: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
1: De az nem, most nem akartam ezzel a kategóriát, hogy hot dog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
2: Ez a fagylalt az lett, aki először úgy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés. Csak azt mondták, hogy mennyire finom.
3: Nem merik megmondani, az a baj.
2: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
1: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy, egy jó minőségű fagyit így tegyünk. Van, javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem amúgy... cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
2: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrésztből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylaltkészítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyes javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
1: De nem fogja megvenni a mangót darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyon cukrozott kicsit mesterséges
3: színezékelet. Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
2: Szerintem nagyon. Önmagában is, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylaltkészítő, cukrászda vagy fagylaltozó ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylaltot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem azt, hogy nem habosítjuk például agyon azt a fagylaltot. És az 5 dekás gombóc, az valójában az egy ekkora méret
1: csak
2: lesz.
1: Csak térfogatnövelővel fel van fújva.
2: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylaltot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy... elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyagot forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek 2 zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
1: Szóval hát igen, ezért van nálad ez egy gombosz 12 000 forintért.
3: Igen,
1: 150 000-ből fagyizik.
0: Mennyi most egy gombóc csoki amúgy? Vagy egy gombóc fagylalt pontosabban?
1: Ez így nagyon változó,
2: én azt
1: nem?
2: gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóc 600 forint.
3: De akkor nem vagy drágább.
2: Nem, azt gondolom, hogy nem.
1: De hogy jön
2: nem.
1: ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondolom az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágább kell,
2: hogy
1: készítsd.
2: Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
0: Viszont
2: sokkal többet szeretnének keresni rajta. Ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté, a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkora különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkora különbség az értékesítési pontoknál.
1: Én nem szeretem, Ádám, én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon, nagyon szeretem.
2: Ez igazán jól esik amúgy, mert én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszél beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon ezt
0: Balázs
2: szeretem.
0: Is
2: az utolsó folyásra.
1: Csak kevés szerint. Na, hogy mondja, hogy a fagyis viccemet. Azt is megadod azt a fagyis viccet, hogy Pistik elmegy a fagyjárosra. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
2: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylaldesszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve Európát szóval is megcélozzuk.
1: Ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Azt. Nekem semmi, hogy 25 millió
3: sokat. Nem érdekes, nem egy levédek.
1: Kösz
3: szépen! Egy Málda csülkös pacal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
2: Csinálják nektek?
0: Nem.
3: De!
0: Nem.
3: Miért?
0: Nem,
3: már a csülős pacal.
1: Ne menj el a hotdog meleg szendvics hamburger fagylalt irányába. Az nagyon proli.
0: Velem tartasszám kontaktust. Engedd el fel.
2: Az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Na, most ugye? Már nem
0: ja. Vagyunk még ilyen beállap. Nem vagyok ilyen.
3: Ember egy kiló volt.
1: Ne, mit kérsz tessék? Kérhet egyet?
0: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
1: Hogy? Hova? Jó, mi legyen a fagyi? De ugye megcsinálja. Ádám megcsinálja.
0: Jó, Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
3: Jó.
0: Valami, nem, medvehagymás libamájas, nem? Az jó?
3: Az jó, medvehagymás jó. Medvehagyma libamáj.
0: Tessék, jó, ez lesz a Rákóczi dara.
1: Jó,
0: jó én hát Balázsnak valami ott képzelke.
1: Egy májkrémeset.
0: De Balázs, egy írkávét kérek, egy írkávét kérek.
1: Egy írkávét, én kérek egy,
3: jó.
1: Egy írkávét.
3: Jó.
1: Kávé, az kicsi viszki, kicsi csinálunk. Kávé, egy írkávés vagy.
2: Ilyet csinálunk is, amúgy.
0: Jó. Jó, jó, nekem pedig szégyen és...
1: Resztem, báj!
0: Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
1: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó,
0: kovászos uborkás.
1: Ú, az jó, kapros kovászos, az biztos, hogy
3: van. Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
0: Csak kiveszik a mélyhűtőbe, itt van, tessék, a kovászos uborkás.
1: Mit kóstolunk, Ádám? Még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
2: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez nem abból
1: készül. Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt a körtét
2: szeretem. Akkor
1: jó. Nem vagyok hajlandó más
2: típusú körtét. Látod, hogy milyen jó színen van, most érkeztünk haza vele.
4: Volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Azt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
12: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elszállították az aszbesztes kőzózalékot az András hidai parkolókból, nagykanizsai diákok tekerték körbe a Balatont, érdemes kémlelni az eget. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Elszállították az aszbesztel szennyezett kőzúzalékot András hídán a Gazdaság és az Iskola utcai parkolókból. A veszélyes anyag jelenlétét a közelmúltban végzett vizsgálatok igazolták, ezért az önkormányzat saját forrásból intézkedett a terület megtisztításáról. A munkálatok során a dolgozók védőfelszerelésben távolították el a szennyezett anyagot, amelyet veszélyes hulladéklerakóba szállítottak. A helyszíneken már új bevizsgált burkolatot helyeztek el. Balait Zoltán polgármester közölte, a fennmaradó érintett területek megtisztítását is a következő napokban és hetekben végzik el. Közös balatoni kerékpártúrán vettek részt a nagykanizsai Inkei iskola 3. és 4. osztályos tanulói, szüleik és pedagógusaik. Az Amárdiból Fonyódig tartó programot az iskola egy pályázaton nyert támogatásból valósította meg. A résztvevőket több balatoni településen frissítő pontok várták, útközben pedig gyümölcsel és műzliszelettel pótolhatták az energiát. Bár az időjárás nem kedvezett a túrázóknak, az eső és az erős szél sem tántorította el a csapatot. A nap végére kisütött a nap, a résztvevők pedig Fonyódon közös ebéddel zárták a kirándulást. Az iskola szerint a program a mozgás népszerűsítése mellett a közösségépítést is segítette. Olvasható a zaol.hu-n. Érdemes kémlelni az eget. Három bolygó és a holdcsarló együttállása látható június közepén. A svábhegyi csillagvizsgálók közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony holdcsarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A láthatósághoz ugyanakkor akadálymentes nyugati, északnyugati látóhatár szükséges. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhők mellett. Reggel délelőtt még több helyen számíthatunk csapadékra, délután már inkább csak egy északkeleti összeáramlási vonal mentén lehet kisebb csapadék. A hőmérséklet reggel és délelőtt 10 és 19, délután pedig 20 és 27 fok között alakul. Legyen szép napjuk és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora!

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók!
5: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek!
4: Jó reggelt, hello Juli, hello Feri!
6: Hello!
4: Jó reggelt mindenkinek, gyerekek, bocsánat, itt még jön valami vissza.
5: Nem baj, nyedd le, az a fontos.
4: A reggeli.
7: Buvárkorcs.
4: Igen. Mi újság van?
5: Micsoda szép csütörtökre ébredtünk, gyerekek.
4: Na.
5: Végre hűvös, végre eső, mindenütt kivéve hol?
4: Nem esik.
5: Meg nálunk öt csepp esett, pont Julival reggel dumáljuk, azt mondta, hogy Vekerlét és Kispestet.
7: Elmosta az eső.
5: Elmosta az eső, érte szügyiggázolt mindenki, ahogy hívják be a vízbe. Mondom, tegnap én is hazaértem, este nézem, óriási fekete felhő. Ez az.
7: Valaki,
5: és tovább ment.
7: Nálunk gyönyörűen leszakadt az éjszaka, sőt, annyira, hogy volt vihar is, tehát dörgött villám.
4: Hú, nekünk is óriási vihar volt. Ilyen éjjel, ilyen egy-fél-kettő
7: felé, igen, és nem is, idén még szerintem nem is volt vihar, vagy így nem is hallottam nagyon, hogy dörgött villámlott volna, úgyhogy csak így feküdtem az ágyban, hallgattam, hogy a polikarbonát tetőt veri az eső.
4: Nagyon jó volt, tényleg.
7: Én nem szeretem. Mint egy kis dobos.
4: Gyerekkoromban nagyon féltem a vihartól, de most nagyon szeretem. Nagyon szeretem a vihart.
7: És mikor fordult, vagy miért fordult?
4: Most gondolom felnőttem.
7: Ja.
4: Ahogy félsz egy csomó mindentől, amit a ágy alá benézel, hogy van-e valami szörny, hogy a szekrényből kibújik elő, de valahogy felnősz, és akkor már annyira nem félsz. Villámlott, dörgött, nagyokat szólt, nagyon jó volt. Fú, esett az eső, én nagyon élem a vihart. Nagyon szeretem.
7: Olyan érdekes.
4: Bevilágítja a szobát, és így villámlik. Nagyon jó.
7: Annyira dörög, hogy meg belerezonálnak az ablakok.
4: Igen.
7: Amikor kisgyerek voltam, akkor apámmal mindig kiültünk a teraszra, és akkor onnan néztük a vihart, és akkor ez így nekem egy ilyen alapélmény lett, hogy a vihar az jó dolog, mert akkor ez egy ilyen idő apámmal.
5: Akkor innen a vonzódás a polikarbonát tető
7: iránt. Igen, minél hangosabb, minél jobban szóljon.
4: Igen, abszolút, tényleg jó volt. Gyerekek, 8 nap, 19 óra, 44 perc és nyári szünet.
7: Alig hiszem el, hogy ez eljött. Nagyon durva. És jövő héten érettségi. Szóbeli érettségi időszaka. Most kezdődik a szóbeli. Úgyhogy megyek májkrémes kenyeret kenni.
5: De mindenkinek tekensz ilyenkor?
7: Hát most igen, ott lesz ugye a vizsgabizottság, úgyhogy be kell nekik vásárolni, le kell főzni a kávékat, hogy jól érezzék magukat.
5: És májkrémes kenyeret fognak kapni?
7: Nem májkrémes kenyeret, de szendvicseket, meg ilyesmiket, ilyen ellátmányról nekünk kell gondoskodni, úgyhogy pár szülővel összeállunk.
5: Várjál már, szóval jön a vizsgabizottság, és akkor azt mondja, hogy kedves szülők, legyenek kedvesek, szendvicset meg kávét adni, vagy ez ilyen kötelező aranyoskodás?
7: Ez egy ilyen kötelező aranyoskodás egyébként, bár én az én időmből nem emlékszem ilyenre, de hogy ez...
5: Te akkor másra volt elfoglalva az érettségére, nem a szendvicsekkel.
7: Igen, nem tudom, hogy ott a tanáriban mi volt, de az biztos, hogy most, tehát hogy most ez szokás az, hogy a vizsgabizottságnak van ott valami, amit tud enni, meg inni. És akkor erről ilyenkor a szülők gondoskodnak.
5: Parizeres szendvics, főtojása, piros aranypöttye.
4: Kis virsli.
7: És egy 500 átcsúsztatva, az azt mondom, tanár úr.
8: Ugyanebbe vagyok, mint a Juliska, bizony így van. Ha szükséges, megyek, mert nálunk most alakul a lista, és akkor hát ugye én 11 órára, 11:30-ra adatot kérni a sulihoz, mert ugye estig mennek az érettségig, hétfő, szerda, 2 hét múlva. Tehát így mondom, hogy 23, vagy 22, 23, 24, hétfő, szerda, az lesz a szóbeli érettségi. Igen, nálunk ugyanez. Szendvicsek és kávé, küdítők,
7: pogácsák,
8: kis tába ki az érettségizőknek, mi ez a szőlőcukor, és így tovább. Hát ez
5: majd ilyen meglátjuk, ez amikor miénk érettségiznek, hogy mi kenjük ott.
4: Hallod,
5: a vajos
4: kenyereket. Hallod, majd figyeld, hogy kenem a kenyeret. Azt figyeld, hogy mennyi kenyeret fogok megkenni. Hány szendvicset készítek
7: ki? Ha ezen múlik, hogy átmegy a fiat.
5: Igen, Laci, biztos, Laci, tudsz intézni 800 szendvicset?
4: Biztos, hogy nem, gyerekek. Biztos, hogy nem.
8: Hamar oda értek ti is most már.
4: Hát még azért van idő, mi másodikos a Beni. Még 2-3-4, ezért még 3-4. Jobb repül, persze, de még azért úgy nem.
5: Hát ha másodikos
4: is... Másodikba megy.
5: Ja, azt hittem, mert mondom, ha 3-4 évig még második után nem. Oda jár, akkor az hosszú lesz.
4: Nem, szeptemberben másodikos. ugye neki egy nyelvi éve volt, plusz évvesztes, tehát hogy kicsit
8: van még így, idő.
4: Van még idő. Ő másodikba megy majd szeptemberben. Azért az még úgy.
5: Akkor még három.
4: Még három év, így van. Igen, 10 nap is rövidülnek a nappalok, írja valaki. Ez is igaz. Ez is igaz egyébként. Tényleg így van. Fura módon még bele se. Kezdtünk a nyarra,
5: hogy
4: nyárba.
5: Ez milyen fölháborított? Tehát, hogy még így annyira nyaltál bele a nyárba, hogy hétvégén volt egy mitta, egy ír kávé, érted? Vagy akár micsoda.
7: Kettő.
5: Tehát még nincs, igen. Még nem volt strandolás, még nem volt, nem tudom, bulizás, és akkor már fordul is. Hát rohadék. Hát
4: igen, olyan. rövidülünk. Mire augusztus van, látod, hogy már nem 8:30, hanem 8:45.
7: Ja. De elképesztő, igen, az, hogy este 9-kor még kimész így a kertbe, és még világos van.
4: Igen.
7: Nagyon bírom. De ti ilyen nagyon Beach Boyban vagytok mostanában.
4: Beach Boyban nyomjuk, persze. Nagyon, hát ez már nyár van. Ma pont nem, mert ma 20 fok lesz.
7: Igen, ma kicsit borotválós ez a szél.
4: Nem baj, most ez jó meleg volt. Most egy kicsit véget ér, az rendben van.
7: Én nekem ez üdítő, ez az időszak.
4: Gyerekek, és futballvilágbajnokság indul.
5: Wow!
4: Azaz. Úgyhogy megtehetnénk tippjeinket.
5: A végső győzelemre?
4: Végső győzelemre nyithatnánk. Táblázatot első háromra is, döntőre is, mindenre tippelhetnénk.
8: Szóval.
7: Egyébként nyomtasd egyrészt, másrészt meg Szilárd is küldött meghívókat.
4: Én leiratkoznék arról az e-mailről, de nem tudok.
5: És én töröltem a francba.
4: Én is törlöm, de szólni fogok, hogy vegyem már le erről az e-mailről.
7: Van most egy ilyen céges játék, úgyhogy...
4: Erről szeretnék nagyon leiratkozni.
8: Benne
4: mert
8: vagyok.
4: Ja, én is benne vagyok. Jaj, de jó, hú, de játszani.
7: Meglepetés nyeremények vannak, úgyhogy hát én feliratkoztam.
8: Én is.
7: Ez
8: hát
7: ugyanolyan, mint a darts verseny.
4: Szóval majd vegyenek le az e-mailről.
7: De miért egyébként zavar? Nagyon. Annyi jön?
4: Aha.
7: Tényleg.
4: Borzasztóan idegesít. Persze, hogy vegyenek már. Egyetek kirakott rám.
5: Én meg se nyitottam, és már négyszer
4: állandóan
5: jött.
4: És jön ezek a jópofáskodások, tudod. Jaj, légy, engem is vegyél föl, Józsi. Én is nagyon játszanék, Kati. Hol nem fosom le, hogy Kati játszaná?
5: Hát, és miért olva válaszol?
4: De játszál, Kati. Tehát Kati igen. Úgy játszol, hogy akkor csak szedjetek le erről az e-mailről naponta 4 ilyen. Jaj, de jó, már nagyon várom ezt a játékot. Én is játszanék. Elvira a könyvelés. De jó, Elvira. Hát akkor játszál, csak hagyd békén az e-mail címemet. Úgyhogy kérvényezd, Léci, hogy de majd te bejön a Szilárd, akkor megkérem, hogy...
7: Iktatjuk.
4: De ráadásul a magán e-mail címemmel vagyok fönt, azt nem értem, tehát nem céges, mert nincs nekem a rádió, ugye sem aztán.
7: Mert Szilárdal van cégesed is valahol.
4: Ja, de akkor nyomozott utánam tovább, és azt mondod, hogy nem menekülsz, Bali, fölraklak a cégessel.
7: Egyszer odalépett hozzám, és gyanútlanul megkérdeztem, hogy... Mi a baj?
4: Hogy? És te adtad meg.
7: Kiadtam,
4: jó, akkor...
7: Ezt felírta egy kis cetlire.
4: Legyen már egy ilyen törlés. Hadd jöjjek le erről a céges jópofáskodásról.
7: Rakszpembe.
8: De egyébként nem értem. Botrányos. Mire válasz, mindenkit nyomják meg az emberek. Tehát én mikor válaszoltam a Szilárdnak, aki fölkért, hogy ha van kedvem csatlakozni, akkor válaszoltam a Szilárdnak.
4: Mert ahhoz már agy kell.
8: Ja, értem. Mert hogy én nem írtam, tehát az én e-mailemet például nem látja csak a Szilárd.
4: Azt, na,
8: mert
4: hát,
8: hogy miért látná
4: jön
8: még a 38 kolléga?
5: Igen. Akarok játszani, ez senki másra nem
8: így
5: tartozik.
8: Így van. Válaszoltam a Szilárdnak. Na jó, mindegy, oké.
4: Igen. Na, azt mondja, hogy tegnap az utolsó megszállás világélet, ezerszer hallgattam vissza, Feri állapot elég sokat javult, jók vagytok, köszönjük.
5: Senki nem jelentkezett még, hogy érintve érzi magát?
4: Biztos, hogy...
7: Amíg nem múlik.
5: Jó, azért, igen.
7: Ugye, ezek...
5: Kicsit
7: ezek...
5: gondolkoztam rajta délután, hogy majd miket fogunk kapni, érted?
4: Lesz.
5: Hát, Istenem, ez van.
4: Nem baj, gyerekek, fizetjük, amit kell, nem érdekes, jó volt. Ez a lényeg, hogy
5: megérte,
4: nevessünk, gyerekek, ez számít. Nézem, hogy nem indul a motor, 6 óra 18-kor, nem, hát csak a Feri jött motorral, most mi nem jöttünk motorra, mert én nem jöttem motorra. Tegnap megérkezett a takarítógép, amit nyertem tőletek, Patika kis gép, 1000 köszi, ezt Ádám küldte nekünk.
5: Eddig nagyon, igen.
4: Hát az a porszívó.
7: Ja, az. Ó, oké.
4: Okay. Az egy hónapja volt, három hete volt.
5: Fölmosó porszívó. Hát figyeljetek, azért az utóbbi hetekben nem lehet panasz ránk ilyen ajándékügyben, mert tényleg fújtuk az órát, most is 100 000-ek vannak, akkor volt ugye az amerikai utazásunk, a takarítógépek, rettelt mennyiségű ajándék van. Jók vagyunk.
7: És képzeljétek el, ugye annyit beszéltem erről.
4: Na, kihajtottak a muskát, vagy mi?
7: Igen, és érik az ember is.
4: Mi történt?
7: Hát 19-re lapot húzok most ebben az időszakban. Befutott egy lehetőség a tandemugrásra. És akkor, amikor hajókázni fogunk, akkor én lehet, hogy utána megyek tovább, és valahonnan kipotyogok egy repülőgépből.
5: Miért nem ugrasz rá a hajóra?
4: Ez jó.
7: Na, akkor lapozzunk.
4: Na, és akkor
5: de ez meg kellett kicsit hírezni. Ez nekem álom volt?
7: Ez úgy volt álom, hogy én ettől rettegek.
5: Ja, akkor nagyon jó csinál csak.
7: Mert tériszonyos vagyok, de azt gondolom, hogy itt a nagy lehetőség, hogy átlépjem önmagam, úgyhogy ez most egy ilyen nagy próbatétel lenne nekem.
5: Júli is. Lesz az az ember, tudod, aki így két kézzel kitámasztva üvölt a repülőgép hajtaján, hogy
7: meggondoltam magam, nem akarok kiugrani. Lehet, hogy ez lesz előle.
4: De mi lesz, hogy mész út, mész tandemet ugrani?
7: Tandemet ugrani. Aha. Igen. Na, de lapozzunk is, tehát
4: jó, igazából nincs ebben. Jó, nem, tehát
5: te rendben van. Néha ezeket nem olyan random módon tudod bedobni.
4: Helyesen váratlanul. De nem baj, nem
7: most,
4: baj, nem
7: most,
4: baj.
7: Most érkezett az e-mail róla, és akkor meghánytam, betettem, és akkor úgy döntöttem, hogy igen, akkor ezt...
4: Erről e-mailt küldenek, hogy gyere, tandemet ugrani?
5: Persze, hát már mikor le akarod nyilván ütni.
7: Ugye, ez már többször megszólalt nálunk a siklóernyő srác, a Máté, ha jól emlékszem a keresztnevére.
5: Ja, összeböngyörödtünk.
7: Összeböngyörödtünk annyira, hogy mondtam neki, hogy ha legközelebb van olyan lehetőség, amikor mondjuk lehetne tandemet ugrani, akkor szóljon már. És én azt gondoltam, hogy tudod, ezt mondta, hogy persze, és hogy nyilván elfelejti, és nem felejtette el, rám írt, és akkor pont ott leszünk a Balatonon, úgyhogy...
4: Igen, ez a mikor is, várj, segítség kicsit, júni 26-a, ugye? Ez a 26-ai hajózás, ugye? Amikor ott vagyunk a Balcsin.
7: Van, és akkor ez utána lenne.
4: És akkor utána megyünk. Uh-huh. Utána megyünk, vagy menjünk és ugrani.
5: Ki az az állat, aki magára csatolja a Júlit? Ki az, aki magával rántja a baj?
4: Tényleg? Tehát, hogy
5: ő hogyan? Nem ismer téged?
4: Gondolom négy póternyővel megy, tudod, hogy...
7: Tudod, mi lesz, hogy kilépünk a repülőgépből, és már ott kinyílik, és fennakadunk majd ilyen szerencsétlenül a szárnyon, úgy fogunk leszállni.
4: Igen.
7: De jó lesz ez, túléljük.
4: Igen. Jól van, hát majd erről úgyis és mesélsz. Én többször ugrottam, jó mulatság. Mm. Jó mulatság igazából. Abszolút.
7: Az első nagy vízválasztó, nem? Vagy az összes vízválasztó?
4: Szerintem az első tíz. Tehát, hogy
7: ja, első tíz.
4: Persze, tehát nem szokod meg olyan gyorsan. Tehát, hogy azért a második is durva.
7: De hányszor ugrottál?
4: Ha, kétszer vagy háromszor. Aha. De nincs a harmadik és az első között különbség. Sá, figyelj, nagyon durva. Tényleg durva. De ugyanakkor azt gondolom, hogy a bungee-n leugrani durvá.
7: Na, azt nem.
4: A százszor durvább.
5: Persze, majd most ezt kiveted magad a gépből.
4: A swing a hinta, ami egy kötél, és leugrasz, és mész egy nagyot, vagy a bungee durvább. Mert ugye ott te engeded el, ott neked bele kell dőlni. Itt a tandempilóta ki fog veled ugrani. Aha. Ájultan, nem tudsz semmit kontrollálni. Mész, páf, ugrasz, vége. De a tandemnél te beledőlsz, te elengeded, vagy a bungee-nál, te odamész. De szenzációs lesz, hogy 3-4 000-re mentek föl, 30-40 másodperc szabad esés.
5: Zuhansz
4: a föld felé, attól függ, hogy milyen magas, a 4000-ről zuhantam 40 másodpercet.
7: Létezik, hogy elájulok közben?
4: Simán lehet, simán. Persze, jó. Simán lehet. Már ugrás előtt is elszoktak.
7: Jó, szuper.
5: Nagyon de nem szeretnénk fogsz. Látni azokat a videókat,
4: nem
5: hogy így csorog a nyálad, a szél dobozatja az arcodat, és
7: ájult vagy. És...
4: Akkor fölemeli a fejed, hogy ne fulladj meg, magad. Megfogja az állat, fölnyomja a fejed, elfordítja kicsit, hogy kapjál orron keresztül levegőt, és lehoz.
7: Jó.
4: De nem fogsz. Nem fogsz elájulni szerintem. Jövünk mindjárt, gyerekek. Fél hét van pontosan, jövünk rögtön a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra! vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthonátalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%

0: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
1: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
3: Június 13 és 19 között.
2: Ez az!
3: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gyorsabb út készül a horvátokhoz, tudományos központ született Kanizsán, a klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Jelentősen javulhat a közlekedés Nagykanizsa és a horvátországi Kapronca között egy új fejlesztésnek köszönhetően. A tervek szerint a Zákányi közúti kapcsolat kialakítása akár a felére csökkentheti a két város közötti távolságot. A beruházás előkészítése már elindult. Egy másfél kilométeres új útszakaszt terveznek, valamint egy meglévő út felújítása szintén része a projektnek. A fejlesztés jelentősen erősítheti a határmenti térség gazdaságát, írja a zaol.hu. Új kutatás

0: Oktatási és Oktatási Központtal bővült a Pannon Egyetem kampusza Nagykanizsán. A több mint 3 milliárd forintos fejlesztés keretében 3 új épület és modern laborok jöttek létre. A központban a víztudomány, a megújuló energia és a körforgásos gazdaság kutatásai kapnak hangsúlyt. A beruházás célja, hogy a város nemzetközi szinten is fontos tudományos és innovációs helyszínné váljon, tudósít a ZAOL. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat és az erősebb UV-sugárzást, vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
1: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faj állománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöldföldet fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
0: A Virágos Magyarország verseny helyszín színi szemléi már megkezdődtek, idén mintegy 400 település nevezett. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhők mellett. Reggel délelőtt még több helyen számíthatunk csapadékra, délután már inkább csak egy északkeleti összeáramlási vonal mentén lehet kisebb csapadék. A hőmérséklet reggel és délelőtt 10 és 19, délután pedig 20 és 27 fok között alakul. Legyen szép napjuk és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, jó reggelt, 3:47 lesz 2 perc múlva.
2: Csövés.
3: Jó reggelt.
1: Egy kis muzsika után. Itt vagyunk. Jaj, Balázsnak is csacsi.
2: Na. Miért kaptad? Ja,
1: nem tudod, mikor lesz aktuális, de rakjátok félre később. Én tényleg azt hittem, hogy ő direkt csinálja, hogy ilyen hülye, de nem. Mm. Ő tényleg ilyen hülye. Olyan szimpatikus ez a német Lajos, komolyan mondom, ez egy aranyember.
2: Hol csúszik el?
1: Hol csúszott ez el? Hol csúszott ez?
3: Mármint a német Balázsa?
1: Én azt hittem, hogy csak teteti nyilván, de nem, ez tényleg ilyen hülye. Hát figyeljetek, ez a sztori, ez nem is politika.
3: Nem, de hát ez ő van elől. Ő
1: a legszebb ráfutásos baleset, amit lehetett csinálni. Szóval, hogy...
2: Nagyon akarod, nagyon tolod, nagyon megmondod.
1: Nagyon meg akarod mondani, és bemész a szerdőbe, hogy arccal veszed le, érted? Arccal.
3: És a mémeket látod azóta?
2: Ú, de nagyon jó.
1: Zseniális. Zseniális.
3: Soda jó.
1: Német Balázs álmok futása már önmagában zseniális így az elmúlt fél évben, egy évben. De valószínűleg most a hülyéket küldik előre, nem a frontvonalra. Most
2: ne, szerintem hát,
3: ők maradtak.
1: A nehéz tüzérség kivonult, ők nem ülnek be. Már mennyire nehezek, már nem nehezek, de hogy hát ez a sztori, ez zseniális. Most kicsit lehet, hogy aki nem tudja, hogy mire van szó, az úgy érzi, hogy kimarad. De majd lehet beszélünk róla a képmondatot, mert hogy csak nyilván a parlamentben történik, de inkább én nem is tudom. Egy szatíra, vagy nem tudom. Nem, valójában nem tudom, hogy mi történik, de...
3: De minden napra jut egy ilyen kis csemege.
1: Őrületesen imádtad. Figyelj, többször megnéztem tegnap forgatáson. Tehát, hogy meg kellett, mert nem értették, hogy miért nézem meg megint. Szépen lett helyre téve, és úgy rázott a hideg közül, hogy beleborzongtam.
2: De azt se értette igazán.
1: Istenem, mondom, de megérdemled. Ja, Istenem, de jó látni. Úgyhogy... Hát igen, kellenek most udvari bolondok is, nem? Ugye? Valószínűleg.
3: Ők eddig is azok voltak, csak...
1: Még aki német Balázsra komoly potentátként tekintett, vagy úgy, hogy bármiféle politikai tőkét hoz a saját pártjának, az szerintem belül egy aknamunkán dolgozott. Tehát, hogy...
2: De figyelj... Lett az eredménye.
1: Úristen, nagyon jó volt.
3: De most ők vannak elől, tehát hogy nem is nagyon hallasz a többiek.
1: De ezért, mert te vagy elő, hülyének nem kell lenni. Nem? De hát ha hülye vagy, az nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogy... Szenzációs.
2: Már mindenki kiállt mögüle. Ez az a jelenet. Ez igen. Igazi filmbeli. Már mindenki hazament, hogy jó, hát akkor ő még elől, és tényleg igen. Az van, hogy ott vannak a kukeszek, és ő így nyitott szájjal. Puff!
1: Nyitott sétel, bement, aztán levette. Ahogy kell, a szépen levette, igen.
3: Többiek, addig kimentek egy kávéra, és azt hiszem, egy száz cigit, és
1: húha, hagyjad. Fölszólal, tolja, igen, biztos ukrán kémnek szervezték be, igen. Ja, abszolút. Egy rövidre megdumáltjuk, majd kicsit később játszunk, és akkor utána meg valamikor megbeszéljük. Mert hogy ez tényleg egészen
2: fantasztikus. Meg, hogy te melyik figura lennél a Mici mackóból.
1: Igen.
2: Jó?
1: Német Balázs vajon melyik lenne?
2: Választhat magának egyet.
1: Igen. Tényleg szenzáció. Német Balázs az új Kósa Lajos. Hát ez egy fiatal kiadásban. Igen. Szenzációs. Ez észbontokban simán be lehetne ültetni, ére valaki. Tényleg, tegyük már be. Őrületesen. Mostában ilyen parlamenti közvetítéssel összefoglalókat nézni, több, mint szórakoztató. Tehát, hogy így tényleg, már eljöttem róla, mert nem nagyon érdekelt, ami ott történt, de most azért így néha belenézek. Igen, segest ugrat a medencébe, írja valaki. Hát mesztelenül, ráadásul, igen. M3-as kivezetőben egy balesetünk, köszönjük szépen. És más egyelőre nincs ezek. Ezek jöttek így ebben a formában. Halló, jó reggelt! Itt van a játékosunk.
4: Jó reggelt, Magyarország!
2: Azt a mindenit! De nagy a lendület!
1: Azt a mindenit, halló!
4: Na, szevasztok!
2: Na, szevasz!
1: Mi újság?
4: Te, minden rendben, köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy bekerültem játszani.
2: Igen, ezt hallottuk a beköszönésen.
1: Ezt úgy vettük, igen.
3: És már minden reggel így indul?
4: Nem, csak amikor keveset alszok. Feleségem terhes, most a napokban jön a baba, aztán nincs sok alvás.
3: Már most?
4: Tessék?
3: Már most nincs sok alvás?
4: Hát, amikor éjjelente 5-ször jár WC-re, igen.
3: És ki kell kísért? Vagy fel kell szavarra
4: fordulni? Nem, csak hallom, felkelek, amikor megy.
1: Aha, nagyon jó. Hogy hívnak? Mit mondtál?
4: Dominik, nem mondtam semmit, Dominik.
2: Eddig csak üvöltött egyet, hogy...
1: Aha, ott le is fűztem.
4: Igen.
1: Dominik, kivel játszanál, kit választottál?
4: Julival,
1: nagyon helyes. Játszatok egyet Julival, jó? Elindítjuk az órát, okay. Akkor 3-2-1, tessék.
3: Mondtad? Honnan telefonáltál? Jó reggelt.
4: Salzburgból.
3: Mit csinálsz Salzburgban?
4: Hűzvédelem technikában dolgozok.
3: Aha,
4: épp meséltem az Annának, hogy a magyar parlamentet is a mi cégünk biztosítja, képzeld el.
3: Az mit jelent? Mit kell csinálnotok?
4: Hát nekünk semmit, a magyar kollégáknak maximum.
3: De miből áll ez a munka?
4: Ellenőrizni. Én ellenőrzem az egész tűzvédelemrendszert, programozok, beüzemelek. Aha.
3: Te egyedül?
4: Hát egyedül, vagy mikor a kollégákkal, attól függ, mekkora a munkaja. Aha. Viszont amit elfelejtettem mondani az Annának, képzeld el, Juli, azért téged választottalak, mert 17 éves korom óta hallgatlak titeket, most leszek 33.
3: 17 éves korom óta?
4: Így van, és ez alatt az idő alatt a Ferit, a Janit és a Balit már elvertem.
3: És most azt gondoltad, hogy
4: és
3: engem is?
4: Szerintem téged is. Így van.
2: Hát ez fantasztikus.
1: Ez őrület.
3: Óriási csatározás volt. Nagyon ügyi vagy.
2: Azt hittük, a tegnapi Lajos az alja, de nem.
4: Úr, miért? Ennyire alja volt?
3: Nem, jó volt.
2: Ügyes voltál.
1: Igen.
4: Köszönöm.
1: Van egy ajándékcsomagot, kapsz egyet, jó?
4: Köszönöm.
1: Illetve van egy ilyened is, figyelj, várjál, még ezt is megmutatjuk.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye 50 000 forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jóvoltából.
1: Na!
4: Úristen, nagyon jó, szuper, köszönöm. Sokat autópályázok, úgyhogy...
2: Jársz haza egyébként, úgyhogy vagy biztos... már Salzburgban érsz?
4: Nézd, én 13-14 éve én már külföldön élek, ja, egyre kevesebbet évente, ilyen kétszer.
2: Hát csak azért kérdezem, hogy a Pilkingtonhoz jössz szélvédőt.
4: Így van, de tudod, hogyha már 5 órát vezetek, akkor inkább Olaszországban le délre, tehát hogy arra indulunk meg inkább, ja.
2: Jól van.
1: Jó van, Dominik. Küldünk mindent, szuper. Amit megnyertél. Kösz játékot.
4: Köszönöm szépen, hello. Szép napot nektek.
3: A nagy kalappal a szüléshez.
2: Már ki is dobsz.
1: Nem volt erőt hallgatni.
2: Szép napunk lesz, ma látom.
1: Nem volt erőm ebbe többet beletenni. Ne haragudjatok, még talán azt mondtam, hogy köszönöm szépen, ez elmaradt. Ebben a formában ki kellett. De jó, ki kellett vennem. Vannak, akik adnak, vannak, akik visznek. Nem tudok mindenkire ráhangolódni. Esküszöm, minden megtettem. A játék alatt is, előtte is. Van úgy, hogy tudod, hogy valaki belép az étterembe, és abban például fog egy böllérkést és torkon szúr.
2: És érzed, hogy erre neked ma nincs szükséged.
1: És tök jó, és játszik, és nyomja, és jó arc, és semmi baja, de valahogy tudod, amikor egy társaságba belép valaki, és nincs maga rezgés. De én ilyenkor hátra lépek, lejátszátok, köszönök, megmutatom az ajándékot. Nem tudtam vele.
3: Volt benne spiritus.
1: Ott vesztett el. Kétféleképpen lehet elveszíteni engem, ha valaki túl sok, vagy túl kevés. A normalitás kell belőni,
2: de legyen benne valami extra.
1: Igen, mert a normalitás meg középszerű, ne is legyen túl sok, de legyen benne valami izgalmas, legyen jó hangja, de ne legyen túl sok, ha túl kevés. Nagyon-nagyon vékony az az ajtó, amiben lehet lépni nálam.
3: Hagyjuk a francba ezt az egész fekete fehér. Sőt, az első egy órát.
1: Igen. Gyerekek, én ezt őszintén csinálom. Én ezt nem rejtem véka alá, én így vezetek műsort, én ezt így csinálom. Én nem tudok ezzel mit csinálni.
2: Tetszik.
1: Aki szeret, ezért szeret. Aki nem, az meg tudjátok, mit gondolok. Úgyhogy abszolút. Tehát, hogy így teljesen jól rá vagyok ebben.
2: Bali, ne legyél világfájdalmas gyászkeret.
1: Nem, tegnap kiszabadultam. Valóban van egyfajta fáradtság rajtam. Ez olyan, amikor így valami nagyon sok minden termelődik benne, tudod, és aztán ezek így kiürülnek. Elmész egy nagy koncertre, ott nagyon boldog vagy, jól érzed magad, és másnap így bolszolod magad. Nekem ez 10 napja így tart, és most tegnap véget ért, úgyhogy... Nem mondom, hogy nem küzdök. Itt a vége, igen, sok szempontból itt a vége, úgyhogy igen, ja.
3: Megkönnyebbülés?
1: Nagyon.
2: És az olyan, hogy van 10 napod, és tudod, hogy vége lesz, és milyen jó lesz majd, ha vége lesz, és ott állsz a végén, és nem jó.
1: De sokkal jobb.
2: Jobb,
1: azért ez a rádió, tévé, ez nekem azért egyre nehezebben megy. Nyilván tolom, meg én választom, meg nem sírok, mert nem mondja. De sírjon, igaz, de azért igen. Hosszú éjszakai forgatások voltak, kaszkadőjelentek, ez most kemény volt, hosszú volt, reggeli forgatások voltak hajnalban, tehát hogy volt azért ezzel meló.
2: Kaszkadőr jelenet?
1: Igen, hát ez azok az ilyen macerásabbak.
2: Egy égőházról?
1: Én nem, de a szereplők igen. Sokszor van kaszkadőr.
3: Testdublőröd volt?
1: Nem én ugrottam.
2: Nem érted?
1: De az is macerás, lejön, beköt, fölköt, szóval igen, hát küzdős, de megcsináltuk, megvagyunk, és ezzel sok minden.
3: Ilyenkor egy ilyen megelégedettség érzés, hogy így vége letelt a 10
1: de, az van. Letettük meg, csak ez sok szempontból egyfajta lezárás, úgyhogy nekem ez fontos, hogy ez ennek most itt a... Itt a vége, fuss el vélem.
3: Ilyenkor szokott az ember lebetegedni.
1: Nem, azért nem? Annyira nem. Nem. Én nem vagyok az a típus. Van az a típus, aki tartja magát, majd kimegy nyaralni, és beteg lesz. Én, ha szarul vagyok, azt azért megengedem magamnak. Én tudok itthon is beteg lenni.
3: Nem, hát,
1: tehát, hogy simán. De tudom, nekem is van ilyen barátom, ismerem ezt a típus. Tartja
3: magát,
1: kimegy, igen, és amikor kimegy, akkor Szabi első 3 napját fekszik. Lázasan. Mert ott enged ki a szervezet, igen. Nem, ez csak egy ilyen, igazából egy ilyen általános fáradtság, meg egy ilyen jó dolog, hogy letudtuk, fölvettük, dobozba van, és ezzel úgy lezárul sok minden igazából. Erre inni kell, írja valaki. Milyen régen volt az már tényleg? De milyen régen volt, mikor ittunk egy szörpöt? Tessék? Mi lett velünk?
3: Mi lett velünk?
1: Miért csináljuk ezt?
2: Mi lett veled? Rátszóltak, hogy ne ígyjál.
1: De lehet inni málna szörpöt is, hát nem feltétlenül.
2: Ez igaz.
1: Tehát abszolút.
2: Egy jó pohár citromos víz.
1: Egy jó pohár citromos, valami lehetne már kosszítani.
3: Mi lesz azokkal a készletekkel, amik itt halmozódnak? Mi lesz azzal?
1: Igen. Vigyázz már, hogy téged is stroke után toljanak be a stúdióba. Tegnap nagyot ment. Tegnap ez nagyon nagyot ment, gyerekek.
3: Hallgassátok vissza, ha még nem volt meg.
1: Ez tegnap nagyot ment, igen. Én már nem tudom, hogy jutottunk el oda, de aki meghallgatta a tegnapi adást, az tudja, hogy miről van szó. Új játékot fejlesztettünk. Így van.
2: Kicsit még várni kell, hogy átmenjen mindenkin, hogy be is vezessük.
1: Igen. De mi nagyon szeretjük. Mi nagyon szeretjük, úgyhogy egyszer lecseréljük a fekete férigennemet, akkor ezt a játékot fogjuk bevezetni. Na jól van, oké, gyerekek, akkor hírek, reklám, muzsika, erre megyünk?
2: Így van, és aztán jövünk vissza nagyon izgalmas hírekkel.
1: Nagyon izgalmas témákkal, és közlekedéssel is, ha van, de egyelőre csak ez egy van, hogy az M3-as kifele. Az valamiért gatya lett. Egy balesetünk van, 60 irányában 2 sáv lezár a gyerekek, akkor valószínűleg nagyon nagy dugó lesz. Tűzoltók már a helyszínen, Zsáki küldte nekünk az ÖMV-k út előtt, M3-as kivezető. Ja. Az ott akkor szép lesz majd mindenki. Mindenki ki akar menni a városból, úgyhogy legyetek óvatosak, ha van valami 0623111110 az SMS számunk. Nyom, erre lehet nekünk közlekedési híreket küldeni. És ennyi igazából. Elmondtuk mindent, nem? Elmondtuk mindent. Jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
7: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
6: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
7: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
5: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
14: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több helyszínen is segítettek a zalai tűzoltók. Trianonra emlékeztek Gyenesdiáson. Római kori katonai saruk maradványai kerültek elő. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Több helyszínen is beavatkoztak a zalai tűzoltók a napokban. Murakeresztúron egy ember saját otthonának mellékhelyiségébe rekedt, miután meghibásodott az ajtózárja. Az önkéntes tűzoltók kézi szerszámokkal eltávolították a zárat, és kiszabadították a bajba jutott szemét. Közben Zala-Szentjakabon egy vasúti átjárók közelében égett a száraz ajnövényzet. A tüzet a tűzoltók gyorsan eloltották. Zalacsányban pedig betegmozgatásban segítették a mentők munkáját a keszthelyi hivatásos tűzoltók. Számolt be a ZAOL. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartottak megemlékezést Gyenesdiáson. Az ünnepségen versek, népdalok és tárogató muzsika idézte fel a Nemzeti Összetartozás gondolatát. A program a Hősök parkjában álló Trianon emlékműnél koszorúzással zárult, ahol a résztvevők közösen énekelték el a szózatot. Olvasható az Alavármegyei hírportálon. Különleges római kori leleteket mutat be a Nagykanizsai Múzeum. Az inkei kápolna közelében feltárt 3.-4. századi temetők több sírjából szegecselt talpú lábbelik, úgynevezett kaligék maradványai kerültek elő. A bőrből készült csaruk az évszázadok során elpusztultak, de a talpba vert vas szegecsek megmaradtak. A leleteket két férfi és egy fiatal nő sírjában találták meg. A kaliga eredetileg a római katonák jellegzetes lábbelije volt, amelyet hosszú menetelésekhez használtak. A szakemberek szerint később a civilek körében is elterjedt, ezt bizonyítja a női sírban talált lábbeli maradványa is. A leletek a csaknem 2000 évvel ezelőtti nagykanizsai római közösség életébe engednek betekintést, olvasható a múzeum honlapján. Újra tudható, hol tart a mávjáratunk, ismét elérhető a Vonatinfo webes felülete. Még regisztráció sem kell ahhoz, hogy lássuk például a szerelvények helyzetét, és így megtudjuk a késéseket is valós időben. Ezt Vitézi Dávid miniszter osztotta meg. Hozzátette, a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, azon dolgoznak, hogy a tájékoztatás hamarosan a MÁV Plus honlapon és az applikációban is szerepeljen. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhők mellett. A hőmérséklet reggel és délelőtt 10 és 19, délután pedig 20 és 27 fok között alakul. Legyen szép napjuk és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs

0: jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A körközetén a mindennap történelmet író Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán az Olimpos tetején az élő Isten! Sebestyén Ballesztofanész Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra után 10 perccel.
2: Jó reggelt!
1: Hello, drága hallgatók! Azt mondja, hogy régen hallottuk a Balázsik himnuszát, írja valaki. Igen, ez is így van.
3: Nem kell, most melyik?
1: Az a Loko-Loko, ugye ja, az volt. Tényleg régen volt egyébként.
3: Július fél utánra ígéri nekünk.
1: Fél után zsűl, azt mondja, fél után bepatintja, akkor bepatintja. Nem kerestek egy szakértőt azzal kapcsolatban, miért törölték a 27-es MotoGP magyar nagy díjat? Kérdezi valaki. Igen, ugye elvitték Spanyolországba, eddig volt MotoGP-nk, vége van. Én azt olvastam, hogy a pályával is voltak bajok, a beengedéssel is, a biztonsággal is volt elég sok bajuk. Szóval, hogy itt...
3: Ezt most építettük ezt a pályát pár éve.
1: Igen, pár évig, és el is vitték. Talán Spanyolországba viszik a jövőre a MotoGP-t.
3: Nem lesz. Nagyobb az érdeklődés Spanyolországban, az egész biztos.
1: Valamikor felhívhatjuk, igen. De nagy dolog, hogy itt volt. Tehát, hogy...
3: Na jó, de hát most már kettő itt volt, vagy három, kettő biztos, hogy itt volt.
1: Igen. De elvitték. Nem tudtuk ezt nagyon megtartani igazából sokáig.
2: Talán a trollfocisok tudják.
1: A trollfocit, ha felhívjuk, ők lehet, hogy megmondják, igen, hogy mi a helyzet. De az biztos, hogy nincs újra lebonyolítás.
3: Súlyó Zoli kell nekünk. Az... Nem dolgozik ma reggel?
1: Bent van a reggeliben, üldögél éppen. Igazából. Ja, hát ez sajnos már azért többször felmerült egyébként, tehát ez nem az első, hogy felmerül, hogy nem jön vissza a MotoGP, de az van, hogy ott a balatoni pályával volt valami komolyabb bajuk.
3: Gyerekek, milliárd pénzből építünk egy ilyen pályát x évvel ezelőtt, hárommal vagy négyen, hogy
1: igen.
3: Volt befejezve, hogy akkor ezt nem tudjuk úgy megcsinálni, érted, hogy ez jó legyen.
1: Igen. Ugye az is volt az, hogy átköltözhetik a Hungaroringre, és akkor egy ilyen Hungaroringes futam lesz, csak az kiderült, hogy az sem megy, úgyhogy jelen pillanatban az van, hogy megyünk. Megyünk el.
3: A levesbe.
1: Megyünk a levesbe, és megy a MotoGP. Ugye hát nem tudom, hogy ez turisztikailag mennyit hozott, vagy hogy ez mekkora jelenségnek, de mégiscsak fókusz van rajtunk. Minden ilyen világverseny meg azért az jó.
3: Igen, de nem is feltétlenül úgy az idejövő emberek, bár egy csomó mindennel kapcsolatban ezt elmondhatjuk, csak amikor egy ilyen futam van, vagy bármilyen nagy foci mérkőzés, ugye most például a múlt heti események, ahol mindenki kitette a budapesti képeket, tudod, az abból jó, hogy megnézi valaki külföldön, és azt mondja, hogy úgy, de szép, eljövök.
1: Igen, na. Igen. A szervezők meg azt, hogy ők csak pozitív visszajelzéseket kaptak, tehát nem igazán
3: nem értik
1: a döntést, és szerintük a Balaton főkerei versenypályában semmi baj nincs, úgyhogy senki nem tudja. Hát gondolom, ez sportdiplomácia lehet, hogy a spanyolok tettek valami ígéretet, tudod, tehát a Liberty Media is azért úgy gondolkodik, hogy rendben van, oda megyünk azért, ahol még jobban kinyalják a felekünket. Több pénzt kapunk, jobb az infrastruktúra igazából, úgyhogy azt mondják, hogy maga delegált, az mindent szabályosnak és jónak találta a sport hétvégén.
2: Itt most az egyik hallgató azt, hogy 2028-ra elkészül a Hungaroring teljes átalakítása, és hogy ott lesz majd a MotoGP.
1: Aha.
2: Tehát oda viszik át.
1: Igen, mert hogy most még fura módon az, hogy ők Forma 1-et tudnak csinálni, az nem feltétlen alkalmas arra, hogy MotoGP-t is tudjanak csinálni. Aha. Ugye nyilván lehet, hogy bukótereknek másnak kell lenni, az embert megfogja, a motort jobban megfogja, tehát lehet, vannak itt ilyen biztonság technikai követelmények.
2: És azért kátyukat sokkal könnyebben lehet kerülni.
1: Igen, azt jobban ki tud kerülni a kátyút, igen, de hogy azért, mert tudsz Forma 1-et, azért nem biztos, hogy arra neked licenszed van, hogy MotoGP-t is rendezzél. Pedig azt gondolom, hogy itt van ilyen profi pálya, mint a Hungaroring.
3: Akkor az már mindenre is jó.
1: Akkor az mindenre jó, de nem. Azt át kell úgy alakítani, hogy csúd tudja rendezni.
3: Pont tegnap beszélgetünk egy motoros haverommal. Van a világ legrégebbi közutas motorversenye, ez a Man-szigeteki TT.
1: Az nagyon durva.
3: Ott az történik, durva. Hogy valahogy bekerülsz ebbe a versenybe, elindítanak a rajtnál, csutka gáz, tehát 300 alatt nem mész, de közúton mész, le vannak zárva az utak. De úgy,
1: ilyen falvakon.
3: A falvakon keresztül a kerítések tövébe tesznek 4 darab szalmabálát, minden évben ott marad valaki, és azon gondolkoztunk, hogy mi van, ha ezt Magyarországra hoznád ezt a versenyt. Tehát hol találsz mondjuk 150 km egybefüggő szakaszt Magyarországon, ami motorozható ilyen sebességgel?
1: Sehol. Ez az a verseny, ami minden évben meghal valaki.
3: Igen, tehát, sajnos hogy ez... minden évben van tragikus baleset.
1: Na de hogy mennek 2 centire a faltól? Embertem. Tehát, hogy így ott kicsit benézed, hogy motoroznak.
2: Mi meg itt pohockodunk ilyen bukóterekkel, meg kavicsádgyal,
1: semmi.
2: Kitesznek 4 darab szalmabálát. Így kellene ezt a Hungaroringen is.
1: Egyszer élőben azt meg kéne nézni. Még sokat nem látsz a motorokból, semmi. Kész. És egy 2-5-3, és amikor esőbe azt néz, szélén esős felvétek, és húzza neki csutkára, tehát nem semmi félelem,
3: folyamatos egykerék.
1: Nagyon durva, hogy motoroznak. Én nem sem azon kik indulnak egyébként, régi motorosok, akik már kiöregedtek így a MotoGP-ből, oda meghalni mész, tehát hogy ott egy pici hiba, és véged van. Úgyhogy az nagyon kemény, igen, abban érdemes menni. Most forog róla valami film, egyébként most csinálnak valami.
3: Gondolom egy Netflix.
1: Hát nem tudom, hogy lecsoptak ki lesz a szolgáltató, de hogy valamilyen akciófilmet csinálnak belőle, igen, egy motoros filmet. A Brad Pittnek a Forma 1-es filmje után felbuzdulva csinálnak most egy motoros filmet belőle.
3: Csak nálunk kitennék a szalmabálákat, 10 perc múlva ellopnál valaki.
2: Az útszórós volt.
1: Igen. MotoGP elvitelnek valódi oka, hogy a szervező nereszték becsődölt, és a szervezés anyagi oldalával vannak súlyos problémák. Petya 977 írta. Tehát ez is lehet, nem tudjuk. Lehet, hogy a pálya az tökre rendben volt, oké volt, de lehet, hogy aztán itt a finanszírozási oldalról van szó. Igen, ennek az új TT Manos versenyfilmnek a Brad Pitt a producere, ő egyébként ki is látogatott a pályára. Kiment, megnézett egy futamot. Kék ruhában, kék baseball sapkában megérkezett, és ott volt.
3: Brad Pitt megtekint.
1: Megtekinti, azért neki van egy produkciós cége, ez a Plan B nevezetű cég, és ő gyárt egy csomó mindent. Tehát valamikor ő producerkedik, nem is szerepel a filmben, és így ment ő ki oda, és nézett bele, igen. És ez a Tatum lesz a... Ez a Channing, vagy hogy? Channing, nem tudom.
3: Chaving Tatum. Így van. Abban melegítik a ételeket.
2: A srác, aki filmesztelenül is jól fest.
1: Jól néz ki filmesztelenül?
2: Hát ő.
1: Ki van pattintva?
2: Hát.
1: Igen?
3: Hát meg tudod, Amerikában mi van. Egy év múlva forgatunk egy filmet, ahol filmesztelen leszel. Olyan stáb jön, érted, hogy olyan testet tudnak csinálni.
1: Gyorsan bekeverik a koktélokat, és megvajt.
3: Igen,
1: fél
3: napi edzés.
1: Igen. Dolgoznék én is egy ilyen stábban. Nem kell a filmszerep, csak adjátok oda a koktélt. Adjátok oda a koktélt, amit szedtek, azzal megvagyunk. Na jó van, gyerekek. Oké, vágjunk akkor bele. Találtunk egy érdekes hírt, ezt nem is tudtuk, hogy ez így zajlik, hogy közel negyed órát, gondoltátok volna, ez így van, közel negyed órát körözött eszik felett a Ryanair gép, Londonból jött, szombat éjszaka, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére.
2: Mi van?
1: Hogy tetszik mondani? Mi történik? Hogy van ez?
2: Na de állj, hát ha nyilván az egyik késik, akkor a másik az nem áll föl azzal, hogy véget ért a munkaidőm, és negyed órán keresztül nincsen ott senki.
1: Valószínűleg neki nem föl kell állni, hanem ez az lehet, hogy őt fölállítják.
3: Így van.
1: Tehát mert olyan szigorú az idő, a beosztásod, hogy ott a fáradtságot nem kockáztatják meg, te nem tudsz pluszban bennmaradni.
2: A világos, na de akkor van ott negyed óra ablak, amíg szirip-szirip, nincs ott senki sem.
1: Az igen, utasok megvárjuk. Beszámolói szerint a fedélzeten egyre nagyobb lett a feszültség, a gép nem kezdte meg a leszállás, esély térségében várakozott, a személyzet azt is jelezte, nem sikerül rendezni a helyzetet a térségben, akkor járatot Budapestre irányítják. A horvát légiforgalmi irányítás elismert, hogy egy munkavállaló mulasztása okozott fennakadásra járat fogadásakor, nem érkezett meg a kolléga időben a helyszíre, elkésett, és ezért nem tudták leszállítani a gépet. Én egyre inkább szeretnék elmenni a légirányítókhoz, legalább megnézni, hogy ők mit csinálnak. Engem ez nagyon érdekel. Negyed óráig köröz egy 300 főt szállító, több millió dolláros gép a levegőben, mert a csávó áll egy piros lámpánál, és azt mondja, hogy bocsánat, vagy elment fosni, vagy összeveszett a feleségével, vagy elvesztette a sluszkulcsát. Mi van? És te így ülsz a repülőn, hogy ezeknek a kezében vagy?
2: Na ezt nem értem, hogy ez nem létezik, hogy egy darab légirányító van fönt abban a toronyban. Hát mi van, hogyha az egy darab ember, mit tudom én, rosszul lesz, és ki kell menjen fél órára a vécére, mert hány
3: bármi, akkor addig áll mindenki. Igen, hát az úgy van, hogy te kapsz gépeket, tehát ülsz ott 5 légirányító, és akkor mindenki kap X gépet, amit le kell hozni. Tehát lehet, hogy voltak 5-en, csak a másik 4 az a többi hogy hívják ott a repülőgépet, dirigálta.
2: Hát most negyed óráig multitaskingol.
1: De nem tud átszólni. Gyerekek, hát találunk
2: egy... már az én monitorom.
1: Igen, hát találunk egy egykori légirányítót. Ez nagy állam titok, erről ők nem beszéltnek. Olyan titok övezi a légirányításba. Ez már volt valaki, találtunk. Volt légirányító. Tehát ezeket ilyen szektorokra bontják, ül a szektorban. Ő levezeti a sajátját, leteszi, de látja, hogy mellette üres a szék. És oda becsurog egy Londonból érkező SZG-jév, és azt mondja, hogy én ahhoz nem nyúlhatok, mert az nem az én szektorom, és a gép ott köröz.
2: És elkezdik hívni Boriszt, hogy...
1: És hol vagy Boris? Hol vagy Boris? Boris meg üldögél, és azt mondja, hogy mindjárt nem vagyok, várjatok egy kicsit. Te meg ülsz a gépen, iszogatod a félmeleg kapucsinodat, és fogalmad nincs az életed, azon múlik, hogy a csávó beére vagy nem. Negyed óráig köröztettek egy több millió dolláros gépet 300 emberrel. Ez számomra teljes rejtély.
2: Home office-ban nem lehet megoldani. Nincs egy app, amit le lehetne tölteni a telefonra. Például ott állsz a dugóban, ilyen esetekre kinyitod, és akkor azt mondod, hogy 362-es, kérem a...
1: Igen. Tehát az a biztonságosabb, ha nincs ott senki, ahhoz képest, hogy a Józsi átnyúljon a szektorodba, és levigye azt a gépet.
2: Meg menjünk, tehát mik az előírások? Tehát, hogy azért nyilván nem úgy van, hogyha 8-kor kezdődik a munkaidőd, akkor neked 8-ra kell beérned, ha légiforgalmi irányító vagy, hanem akkor előtte fél órával. Ha látom, hogy fél órával már nincsen bent az ember, akkor SOS riasztok valakit.
3: Hát, riasztottak ők, csak az se érne. Csak igen. Dugó volt. Az van, hogy ugye, ha át akarsz adni egy gépet, akkor már nem egy gépet veszélyeztetsz, akihez nem érkezett meg Sanyi, hanem kettőt.
1: Mert hogy a sajátodat is.
3: Mert hogy igen, te hozol X gépet le, vagy irányítasz, engeded át a légtereden, ami rád van bízva.
1: Aha.
3: És melletted nem érkezik meg Sanyi, ha az ő gépét is még odarakják, akkor te már nem csak a sajátjaidért felelsz, hanem a Sanyi gépéért is, ami már sok lenne, azt nem látod át, ezért ott így csak egy gép van veszélybe, úgy meg lenne öt gép veszélybe.
2: Hát ez azért van, mert férfiak a légiforgalmi
1: irányba.
2: Nem tudnak két irányba figyelni. És simán lefőzök két kávét párhuzamosan is, és senki nem kérdezi, hogy kényelmes volt-e.
1: Igen, ez igazán neked való munkában, Balik, írja valaki. Egyébként igen, elkések negyed órát, de három gép köröz a fejem fölött.
3: Igen, és közben nézed a izét, a híreket, a telefonodat. Jó, van valami? A 23-as, mindjárt mondom, hogy hova száz.
1: Beérkezik a csávó, kér egy elnézést a pilótától, majd 10 perc késéssel lerakja, és azt mondja, szkúzi, itt vagyok, volt egy piros lámpám.
3: Hát,
1: valahol, igen. Hol az AI, hol a mesterséges intelligencia? Ehhez miért kell még emberi erőt? Tehát nem is értem, miért nem valamilyen számítógép viszi le ezeket a gépeket, és adja az információt, számolja ki az esélyeket, a leszállást, a magasságot. Tehát
3: biztos, hogy tök érdekes. Van ez is benne.
1: Biztos, hogy számol neki, persze.
3: Igen, biztos, hogy van ilyen háttértámogatás, de szerintem ez pont az, amit nem adsz át szívesen. Mert ott a... Érted? Egy számítógépes hiba miatt valaki oda csattan, azért ez nehezen magyarázható.
1: Aha.
2: Hát meg, hogy...
1: Valahogy ehhez kell az emberi tényező.
3: Igen, szerintem igen.
2: Kivállalja a felelősséget. Tehát, hogyha Boris elkésett negyed órát, és én két irányba figyelek, ha ilyesmit meg lehet tenni... Aha.
1: Na, de nincs ott egy ilyen pótember, aki csak ott üldögél, hogy... amit te is kérdezel, hogy valaki rosszul lesz, valaki kimegy, valaki nem tud visszajönni, akkor azt gondolnád, hogy ül egy ügyeletes, mondjuk, nem? Hát tehát vagy... ott van egy ügyet, és az a dolga, hogy valaki kiesik, alszik a hátsó szobában, mint egy másodpilóta, aki néha elmegy aludni egy kicsit hosszabb tengeren túli járatokon, de fölébresztik, ha van valami.
2: És mint a cserejátékos a kapust,
1: igen, az oké, gyerekek, nem jött meg, beülök. Tehát tényleg az a megdöbbentő, hogy te ülsz a legnagyobb kényelmedben a repülőn, miközben a csávó a piros lámpánál áldogál. És neked a géped nem száll le.
2: Számomra az is megdöbbentő, hogy negyed órával nem lehet túl. Értem, persze, nyilván.
1: Hogy nem lokat túl a munkaidő.
2: Igen, de hát nem veszélyesebb az, hogy fent van a levegőben egy olyan gép, aminek már rég le kellett volna szállnia. Hát inkább akkor tovább tolom a munkaidőt negyed órával, és lehozom azt a gépet, nem?
1: Nagyon meghallgatnék tényleg egy légirányítót. Ugye gondold, hogy mi költség ezt a gépet visszairányítani Budapestre? Tehát az, hogy te ezt visszairányítod az utasoknak, kifizeted a kártérítést. Új gépet viszel, átszállítod őket, ott lehet lejár a munkaidőt, a pilótákat altatni kell, nem repülhetnek többet. Tehát ez nem ilyen egyszerű, hogy te egy gépet átviszel Budapestre. És ott ül három légirányító. Jön egy LK224-es gép. Nem teszik le, hanem visszaküldik, mert nincs ott arra a szektorra az az ember.
3: Ennyi. Nem biztonságos a leszállás, viszontlátásra.
1: Tök fura meló, nem? Vagy olyan keveset tudunk róluk.
2: És ez nem egy olyan dolog, amit hogyha úgy sokat átcsorogsz, mondjuk, hogy te vagy a takarítónő, és úgy
3: Hogy beugrasz és
2: hogy egyszer csak hogy megvilágosodsz és leülsz. Hát most volt valamelyik nap egy hír, olvastam, hogy valami Boeing gépet vezetett egy pilóta Amerikában 19 éven keresztül, úgyhogy nem volt rá licensze.
1: Zseniális történet.
2: Tehát, hogyha sokat figyeled, akkor tulajdonképpen el tudod sajátítani. Ha Irina oda gyakran járt betakarítani, és látta, hogy ezt a srácok hogy csinálják, akkor egyszer csak tudod, fogja magát, leül és azt mondja, hogy...
1: Na de ez is hogy? Tehát, hogy bement a csávó, igen, majd 10 vagy 15 évig vezetett úgy, hogy nem volt érvényes engedélye. Érted? Tehát ez nem egy takarítói állás, ahol te takarítasz, és azt mondod, hogy jó, bemész valaki el takarítani, neked itt vinned kell egy gépet. Ő egyszer beült, arról nem jött rá senki, nem kérték a szakszolgálatiát, hogy neki erre van a képesítése.
3: Hamisított magának,
1: igen, és igen. Repült 15 évig hivatalosan, pilótaként úgy, hogy talán ő pilóta volt csak erre a járatra, tehát erre a típusra, nem volt meg a típus engedélye.
2: Pilóta volt, igen, úgy fogalmaztak, hogy kicsit olyan, mintha házi orvosként agyműtéteket végeznél. Tehát egy sokkal magasabb kvalitású.
1: Imádom az ilyen őrülteket, tudod. Ő 15 év elhatározta, hogy ő fogja ezt a típust vezetni, mert ő ezt a típust szereti.
2: Én ezt értem, hogy... De hogy ment át az ellenőrzésen? Tehát, hogy ezeket az embereket nem ellenőrzik fél évente, nem nézik meg, hogy megvannak a megfelelő papírok. Egyszer megszerzed, és onnantól kezdve...
3: Meg volt neki, csak hamis volt. Ő csinálta otthon.
2: Ő otthon.
3: Otthon csinálta, kinyomtatta, azt mondták, hogy ez jó. Jó, és egyébként repül, ahogy hívják Steve. Persze. Megint fönt van, szolgálatban van, akkor minden rendben.
2: Hát ez Steve még sose okozott.
1: Igen. Azt mondja, eszik egy kis reptér, és csak egy torony irányító van a csekély forgalom miatt. Sármelék is így működik Magyarországon, ha probléma van a lokális irányítással, akkor mennek kitérőre. Tehát akkor ott tényleg az volt, hogy lejárt a munkaidő, azt mondta, csokolom, nem jövök, megérkezett a gép, és senki nem válaszolt a másik oldalon. Ez egyébként egészen jó.
3: Eszéki reptér.
1: Igen, nagyon szeretem ezt a történetet, igen. Fél évente vannak kötelező vizsgák, amin azért át kell esni, és ezért nem bukott le az ember. Aha. Hát azt nem tudom, akkor ő hogy ment el, ez már igen. Igen.
3: Ez a vezetni tudta, ez az amerikai pilóta, tehát ő vezetni tudta a gépet, meg tudott róla mindent.
1: Neki engedélye nem volt, hogy ezt megcsinálja. Volt
3: hozzá, aztán lehet, hogy ezekre a vizsgákra benézett, sokba került volna az engedély, ezt kihagyta.
1: Igen.
2: Mi az a szakma, ahol még mondjuk egy ilyen negyedórás késés így fejreállíthat mindent?
1: Tehát mi az a szakma, ha nem vagy bent, akkor megborul
2: akkor,
1: valami.
2: Akkor minden megborul.
1: Ez egy jó kérdés, hogy van-e olyan, amivel te nem vagy bent?
2: Zsül.
1: Ha Zsül nincs bent, akkor borulunk.
2: Akkor igen.
1: Te egyébként elég nagy hatással vagy itt mindenkire, igen. Zsül. Tényleg.
2: Nem is gondolnám.
1: Mert a technikai rész, a reklámokat összekeverni, berakni, stb. Ahhoz Zsül kell. Tehát az, ami nem az adásban szól, ott...
2: Hol van még ilyen szigorú
1: ott gyelet? Megborul egy millió ember. De mi még az, amire azt mondod, hogy meg tudja borítani mondjuk az infrastruktúrát? Légirányítás szintén, igen. Akkor ebben a formában... Mi van még?
3: Minden olyan cég, ahol van portás.
1: Igen.
3: A legfontosabb ember.
1: Igen.
2: Azt gondolom, hogy nem ilyen triviális dolgok jutnak az eszem, hogy atomerőmű, meg ilyen olyan helyek, de azt gondolom, hogy ezek már mindegyike ilyen AI vezérelt.
1: Hogy tehát önszabályzó?
2: Már, aha. Tehát, hogy ott
1: tehát
2: már
1: nem tudsz bemenni kárt okozni.
2: Nincs ott már valaki, aki ezt egy potméterre csavargatja, meg beállítja, hogy minden automatikus. Tehát nyilván ez...
1: Tehát már nem egy Csernobilban vagyunk, hogy
3: állnak is.
2: Igen. Kicsit túlszaladt.
1: Vakarják a fejüket. Oké, mozdonyvezető, tessék. Tud olyat csinálni? Végig megbénítja. Hát van egy kicsi valami, megbénítja az infrastruktúrát.
2: Hát
1: Dél Magyarország elesik, ott valaki kicsekkol, és azt mondja, hogy gyalog megy haza.
2: Volt is erről hír, emlékeztek, hogy lejárt a munkaideje, és hogy ő nem mehet tovább, és fogta valami... Az út
1: szántó földön megállt, igen.
2: Kiszállt, és azt mondta, hogy nem jött a váltás, úgyhogy nekem én nem mehetek tovább, nem szekhetek szabályt, és akkor ott állt a kocsi. Igen, ilyen volt?
1: Igen.
2: Igen, a mozdonyvezetőknél is van.
1: A Pornhub szerverkezelő szintén ilyen.
3: Nagy baj lenne.
1: Ő meg tud bénítani országokat hosszú távon, ha ezt nem csinálja. Nem csinálja meg, igen. Minden autógyár gyártósora, az is ilyen jellemző, 5-10 perc a raktárkészlet. Aha, ezt nem tudom, hogy kell érteni.
2: Hát gondolom, hogy a raktárkészletből kiérkező, hogyha nincsenek meg az alkatrészek, akkor nyilván borul.
1: Akkor borul minden, igen. Fél centi hó!
3: Az is megállít van.
1: Igen.
3: 112-es hívószám, másik vége a diszpécser.
1: Attól miért áll meg? Hát várjál, valaki...
3: Hát nem tud fölhívni, ha nem ér be a diszpécser, aki fölveszi a telefont.
1: Na jó, de az országot nem állítja meg, hogy az én nyomorúságos balesetemet ő nem veszi föl.
2: Hát
1: csak én vagyok bajban.
2: De gondolom ott is van ez, hogy ott is 12 diszpécser dolgozik párhuzamosan, tehát ott sincsen az, hogy egy ember dolgozik, és ha ő nem veszi fel a telefont, akkor nem jön a mentők, se a tűzoltók, senki.
1: Igen. Érdekes azért ez tényleg, hogy néhány ember milyen fontos pozícióban dolgozik, nem? Hogy tudja megbéníteni az
3: ország. Németh Balázs.
1: Németh Balázs például. Ha ő nem szólal föl, és nem ismeri föl a micimaszkot, akkor nem tudunk tegnap röhögni.
2: Egy emberként viszi a hátán.
1: Egy emberként szórakoztat és viszi a hátán. Igen.
2: Nincs könnyű dolga.
1: De jó, mert most egyébként abszolút szembe jött vele a gyermekirodalom. Úgyhogy ezzel nincsen probléma. OMS, hát az OMS-től se borul meg azért feltétlenül az ország. Csak...
3: Hát ha egy ember hiányzik, akkor nem.
1: Igen. Falevél a Siden nagyon jó. Hát az abszolút. Az is teljesen jó. Na mindegy, itt jelentkezett valaki, aki légirányító. Lehet, hogy őt még azért felhívjuk, ezt elmondja nekünk. Írt, hogy a légirányítóként dolgozik. Tökre ETS szakma, de szeretnénk megérkezni. Azt el tudom megérteni, azt el tudom fogadni, hogy kisebb reptér. Tehát, hogy az oké, hogy ő föláll, és ő nem, és nem jön be a másik. De tök nagy rejtély, hogy ők mit csinálnak valójában.
3: De hogy
1: nem?
3: Egyemberes...
1: Hogy egy emberes a sztori, azért nem gondolod, igen. Kocsival kell menni gyerekek eszékre. Ez a helyzet. Na jövünk, mindjárt előkerítjük emberünket. 7:30 pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
3: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
4: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Grill energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
9: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
8: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
10: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
11: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
12: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elszállították az aszbesztes kőzózalékot az András hidai parkolókból, nagykanizsai diákok tekerték körbe a Balatont, érdemes kémlelni az eget. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Elszállították az aszbesztel szennyezett kőzúzalékot András hidán, a Gazdaság és az Iskola utcai parkolókból. A veszélyes anyag jelenlétét a közelmúltban végzett vizsgálatok igazolták, ezért az önkormányzat saját forrásból intézkedett a terület megtisztításáról. A munkálatok során a dolgozók védőfelszerelésben távolították el a szennyezett anyagot, amelyet veszélyes hulladéklerakóba szállítottak. A helyszíneken már új bevizsgált burkolatot helyeztek el. Balait Zoltán polgármester közölte, a fennmaradó érintett területek megtisztítását is a következő napokban és hetekben végzik el. Közös balatoni kerékpártúrán vettek részt a nagykanizsai Inkei iskola 3. és 4. osztályos tanulói, szüleik és pedagógusaik. Az Amárdiból fonyódik tartó programot az iskola egy pályázaton nyert támogatásból valósította meg. A résztvevőket több balatoni településen frissítő pontok várták, útközben pedig gyümölcsel és műzliszelettel pótolhatták az energiát. Bár az időjárás nem kedvezett a túrázóknak, az eső és az erős szél sem tántorította el a csapatot. A nap végére kisütött a nap, a résztvevők pedig Fonyódon közös ebéddel zárták a kirándulást. Az iskola szerint a program a mozgás népszerűsítése mellett a közösségépítést is segítette. Olvasható a zaol.hu-n. Érdemes kémlelni az eget.

0: Három bolygó és a Holdcsarnó együttállása látható június közepén. A svábhegyi csillagvizsgálók közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony Holdcsarnó is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A láthatósághoz ugyanakkor akadálymentes nyugati, északnyugati látóhatár szükséges. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhők mellett. Reggel délelőtt még több helyen számíthatunk csapadékra, délután már inkább csak egy északkeleti összeáramlási vonal mentén lehet kisebb csapadék. A hőmérséklet reggel és délelőtt 10 és 19, délután pedig 20 és 27 fok között alakul. Legyen szép napjuk és vezessenek óvatosan. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Évai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

0: Itten. Itten vagyunk, jó reggelt, 3-4-8 lesz pontosan, 2 perc múlva, hello mindenkinek.
1: Jó reggelt.
2: Szevasztok.
0: Jó reggelt, milyen időnk lesz, Ferenc?
3: Annyira szeretem Zsült, gyerekek,
0: na?
3: Hogy ilyenkor, amikor időjárás támogatás van, akkor a Zsül előrehajol derékból,
0: igen,
3: ráfekszik a pultra, és bal kezével határozottan így mutatja neked, hogy...
0: És amíg nem mondjuk el, ő addig mutatja.
3: Ő addig.
0: De látom itt a periférikus
3: adatot. Igen, amíg te nem konfolod, hogy időjárás... Addig Zsül tartja a bal kezét.
1: Hitárt karral.
0: Így van, meg is támogatjuk.
4: Az időjárás jelentést a Vapel rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Tudjuk, miről szól ez.
3: Gyulát a Vapel támogatta.
0: Ennyi.
1: Jó, gyerekek, teszed, Balika.
0: Nagyon jó teszem, igen. Mi az, hogy nincsen cseresznye? Ezt mondjátok meg nekem. Mi ez a riogatás? Ez
3: annyi van, mint a szemben.
0: Hogy terjed el egy ilyen hír, hogy nincs cseresznye? Most hallottam a hírekben, hogy nincs cseresznye, cseresznye van. Hát ha nem látsz az utcán 600 cseresznyefát roskadozva cseresznyével, mi ez a hülyeség, hogy nincs cseresznye?
3: Ugye nálunk Velencén bárhol, de az utcán, a kertekbe, kint még
0: tele van.
3: Külterületen is, hát a Szilárd pont ugye jár most hozzánk elég sokat, múltkor hozott be egy akkora ízével zsákkal, okay. Annyi cseresznye van, mint az állat.
1: A Dédin kertjében leszakadnak az ágak. Tehát én ezt nem, honnan jött ez a jó?
3: Hogy van egy cseresznyefarm valahol,
1: ahol
3: ami
1: nem termett.
3: Ami elfagyott.
0: Elfagyott,
3: lehet.
0: Elverte a víz, és nincsen cseresznye. Hát most én lehet, hogy halucinálok. Én ezt hallottam a hírekben, hogy nem lesz cseresznye, meg drága, meg ritka. És ezt képest, van egy cseresznyefa a kertünkben, annyi cseresznye van rajta, most kezdett el beérni, tehát hogy még nincs kész, de nagyon sok van.
3: Akkor jövő héten szedsz nekünk, hozol.
0: Ha kértek, jú, akkor felmászom. Ha csinálsz belőle valami pitét, vagy valamit. Cserkós pitét, meg
3: cserkós
0: sütöd.
3: Cserkós pitét, oké. Akkor te hozod a cserkót, én hozom a pitét.
0: Na, a vállalhatatlan ígéretek.
3: Igen.
0: Figyelj, felmászom a cseresznyefára.
3: Megvagyok.
0: Hány kiló cseresznye kell neked a pitét?
1: Egy
3: kimogozzuk, és akkor megvagyunk. Az vállalható?
0: Azt tudom vállalni.
3: Ne dobd már vissza, kér! Gyerekek, nem lehet ilyen undorító állat valaki.
0: Jaj, visszaraktam a magot.
3: Behozott Zsül egy...
0: Titeket ez zavar?
3: Hát nem, de szórakozzál már, behozott Zsül egy tál gyönyörű cseresznyét, kiveszel belőle kettőt, betömöd a pofazacskódba, ki, a magot pedig visszadobod a többire. Úristen, hát, nem már!
0: De nem ér hozzá, csak úgy elvegyül a többi
3: de
0: között.
3: De hozzáér, a nyálad, a sejtjeid, a DNS-ed, minden rajta van a cseresznyénk.
1: Láttunk ennél már sokkal durvább dolgokat is, Balita.
0: Szerintem is. Tehát, én simán visszarakom.
1: Nekem az volt fokozhatatlan. Az a kép, az beégett, amikor a lekvárt a toll végével kanalasztat ki, meg a mézet. Tehát, hogy amikor belenyúlsz a tollal a lekváros vödörbe, igen, és azzal nyalod ki.
0: Igen, hát, igen, igen.
1: Ezt nem hiszem.
0: Igen.
1: Hozok egy kis kanalat. Á, nem baj, jó lesz ez így.
0: Igen, igen, igen. Ugye nekünk vannak ilyen bekerülő lekvárok, meg mézek itt a szerkesztőségi. Szóval már nincs, mert már kivágtunk mindent. Tehát most már szóban nagyon jó. De a készleten régen voltak. És bementem, és megláttam, hogy ott van egy lekvár. És belenyúltam egy ilyen tolltartóba, kivettem egy tollat, kinyitottam a lekvárt, és kigaraloztam belőlem.
1: De te otthon is ezt csinálod? Tehát kinyitod a hűtőt, és mondjuk beleharapsz a sajtba, és úgy visszarakod?
0: Hát ez egy jó
3: azt
0: kérdés.
3: Én is.
0: Tehát, ez egy jó kérdés. Meg tudom csinálni.
1: Tehát, hogy
0: igen, abszolút.
1: Holbász félig beleharapva, visszadobva a hűtőre.
0: De ez mitől függ, ez embertípus? Vagy te azért, egyébként várjál, tehát, hogy te azért eszel kanállal, mert azt kanállal kell enni? Tehát ez, mi van benne? Csak hogy megértsem a működéseteket. Mi a normalitás?
1: Ez a normalitás.
0: De az hogy miért normális... tegyem kanállal?
1: Ja,
0: mi?
3: Mert a tollal
1: lehet.
3: Nem szoktuk, mert a toll az másra való. Mint ahogy kanállal se írsz. Érted?
1: Tehát az, nem is az a baj, hanem de ha van rá eszköz. Tehát érted, hogyha az van, hogy egy
0: funkciójában lakatlan, zseniálisan megteszi.
1: Ha egy lakatlan szigeten vagyunk, és nincsen más, akkor is belenyúlsz az ujjaddal, de egy tollal, banyeg.
0: Tehát, hogy... tollal úgy eszem a mézet, hogy beledugom a tollat, igen, és felforgatom, tudod, hogy igen, ne csöpögjön ki, forgatom, mint a pergetném, igen, és utána így ebben a formában lenyalom. Minden további nélkül.
1: Amikor még volt asztalunk, az egészen félelmetes volt, az a készlet, meg azok a maradékok, amik mindig előtted álltak. Tehát, hogy mindent kinyitsz, mindent belekóstolsz, és mindent úgy hagysz.
3: Hát maga a funkcióját értjük, hogy a toll erre alkalmas. Csak valahogy nem adja.
0: Nagyon érdekes, mert az én működésem a magam számára teljesen normális. De hogy ti ennyi mindent láttok az én működésemben, ez így meglep, mert én ezt teljesen önkéntesen csinálom. Észre sem veszem. Tehát, hogy nem is reagál, vagy nem is nekem ez nem egy nagy dolog. Tollat tenni lekvárral. Ez egyáltalán nem tűnik föl. Fogom, lenyalom a tollat, visszadom, és visszateszem a lekváros üveget. Tehát nincs ebben. Nincs ebben. Én szoktam olyat is csinálni, hogy leszedem a joghurtnak a tetejét, félbehajtom, tudod, vagy a pudingnak a tetejét. Hirtelen nem tál a kanalat, vagy nincs tiszta. Fogom, leteszem ezt a fémtetőt, gyorsan hajtogatok belőle egy kanalat, mikor a kocsiba, és úgy megeszem a kocsiba, hogy a tetejével megeszem.
1: Ne,
0: dehogy nem, tehát a pudingnak leveszed a tetejét.
3: De azon tudod, mi van az? Mi járt azon a tetőn?
0: Összehajtom, csinálok belőle egy ilyen kanálformát, és azzal simán megeszem. Ez vészhelyzet, tehát ez itt komoly vészhelyzet van akkor, de hogy ez minden tovább minélkül. Téged
1: egyszer egy kalicivírus fog elvinni. Tehát az biztos, hogy valami ilyenbe fogsz belepusztulni.
0: Eszembe se jut egyébként, eszembe se jut.
3: De az is, hogy például, ha közösen eszünk, te minden további gondolkodás nélkül azzal a kanállal, amivel ettél, simán átnyúlsz a másikért.
0: Most már tudom, hogy melyikőtök nem szereti, melyikőtök szereti. Ez persze nem érdekel, de tudom, hogy ha nagyon le vagyok szúrva, hogy ez valakit idegesít, azt megjegyzem.
1: Mondjuk vannak
0: de ennek... ha megengedi, akkor ő tudom, hogy egy ilyen tányérba belevős megengedős, és onnantól kezdve én azt megjegyzem, mindig beleszem a tányérjával.
1: Én azt szeretem, amikor így körbejár a kaja. Tehát, hogyha mondjuk így együtt leülünk valahova enni.
0: Van, aki rosszul van ettől, hogy belesznek
1: a kajájába.
0: De miért?
1: Nálunk a lányom ilyen.
0: Tehát azt, nem nyúlhatsz bele a kajájába?
1: Ha hozzányúlsz a kajájához, ez ideggörcsöt kap.
0: Ne csináld!
1: Nem tudom egyébként, hogy ez mitől függ, és nem arról van szó, hogy ki van porciózva, és hogyha megeszem előle, akkor nem marad neki. De hogy az, hogy belenyúlsz a tányérjába, az attól így...
0: Komolyan?
1: Befeszül.
0: Mondjuk valószínűleg örököltek némi idegrendszeri hiányosságot, tehát hogy szerintem ott van más is, ami így átment belőletek, de hogy nem tudom. Ezek egyáltalán nem tudnak. Nem tudom, hogy egyáltalán mi az, ami zavar. Tehát, hogy mivel lehet engem kizökkenteni, amit mondjuk ti csinálnátok, és az engem mondjuk úgy zavarna. Most nem adásban, hogy nem figyel valaki egy témánál, vagy nem tudom, de hogy mi olyan van, amire hogy meghökkennék, és azt mondom, hogy úristen, Feri, ezt ne csináld, vagy Zsül, Jézusom, ez de rossz, hogy ezt csinálod.
1: Szerintem például, ha így belépnek a személyes teredbe, tehát például szerintem téged a csikizéssel őrületbe lehetne kergetni.
0: Miért nem tudja az ember megcsikizni saját magát?
3: Egy nagy kérdés.
1: Ezen másokat.
3: Na? Nagy kérdés, nem tudom, hiszen az érzékelő dolgok ugyanott vannak, ugyanúgy vannak.
0: Nem tudod megcsikizni saját magad.
3: Megkapja az ingert, és még...
0: Tök fura.
1: Miért nem tudod megnyalni a könyöködet?
0: Mert nincs akkor a nyelvem. Igen. Nekem az jobban megnyalázható. Nem tudom, én simán, engem ezek a dolgok valahogy, én nem tartom ezeket a, mik ezek, ilyen konvenciók, vagy etikett, vagy mi ez tulajdonképpen?
3: Hát még csak, ha nem is nem illik, tehát nem csak azzal van baj, hogy nem illik, hanem hogy gusztustalan, hogy összefej, ha te most meg vagy fázva, oda köpködöd, vagy nem tudom, covidos vagy, érted, elkapjuk a covidot.
1: Úgy hívják, hogy normalitás.
0: Ez a normalitás.
3: Ami neked unalmas.
1: Gyerekkorodból például megvan az, hogy volt ez a frutti nevű édesség.
0: Ez a rágós ilyen cukorka.
1: Rágó. Igen. Hogy azt szerintem nem volt gyerek, aki meghámozta, hanem azt mindig papírostul ettük meg. Arra emlékszel?
3: A frutti rágó?
0: Na látod, nem, ezzel vagyunk, most megleptél.
3: Annyira nem voltunk szegények, hogy a papírt is...
0: Mi a szalvétát is levettük a szendvicsről. Voltak azért ilyen fura dolgaink.
1: Nem tudtad leszedni róla, mert mindig beleolvadt. És egy idő után feladtad, és megetted papírostul.
0: Igen, és a papír megjelent egy idő után a fogad között, és az ilyen kicsit bekeményedett, és azt kiköpted. De az egészet azért nem kaptad be papírral.
1: De hát volt egy idő, amikor már annyira eluntad, hogy tudtad, hogy úgyse fogod tudni leszedni róla, úgyhogy megetted papírostul. Hány olyan kaja van a gyerekkorodból, amit így visszasírsz? És ma már nincsen ott.
0: Igen. Azért nem tud megcsikizni magad, mert a szomatoszenzoros és elülső cinguláris kéreg együttműködnek, és a saját érintésünket nem észleli fenyegetésként a test. És a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal, így ha két feelinger egyszerre érkezik, kioltják egymást, az agyunk tudja, hogy mire készülünk, és ezért nem veszélyes az, ha te saját magadat csikized, mert az agyad felméri, hogy nem vagy csikis.
3: De ha a Juli nyúl felém,
0: az agyad már veszélyesnek érinti meg, vagy veszélyesként éri meg.
1: De miért hiszi azt, hogy ez egy veszély? Miért gondolja azt, hogy ez egy veszélyes érintés, érted?
0: Tehát miért? Hát mert ezzel neked egy idő után fájdalmat tudnak okozni, meg rossz, meg nevetsz, meg nem tudsz leállni, tehát fenyegetve vagy. De ha te oda nyúlsz a saját testedhez, azt az agyad érzékeli, hogy tudja, hogy ez te vagy, és ezért nem váltja ki azt az ingert. Ez ilyen érdekes, nem? Hogy működik az emberi agy, de baromi jó.
1: Igen, de mondjuk, hogy...
0: Nem tudod. Nem. Tehát úgy be tudsz magadnak nyúlni, nem tudod magad megcsikizni, nem vagy csikis egyszerűen. Bármit nyomsz, nem fáj. Nem vagy csikis.
3: De miért érzékeli veszélynek a mástól jövő csikizés? Tehát ez nem veszély.
0: Na jó, de valahogy az agyad az úgy reagál rá, hogy az abban a pillanatban ő azt mondja, hogy nem, az fenyegetés, ha valaki oda nyúl hozzád, arra reagálni kell. Viszont a saját érintésedet nem fogja fel fenyegetésnek az agy.
1: Istenem, hogy utálom azokat a kollégákat, akiknek ez a poén, tudod, így mögét settenkednek, és így...
0: És megcsikiznek? Azt nem
1: lesz. Belét vágnak. Igen. De jó poén volt.
0: Igen. Ez nem igaz, most csikiztem meg a talpa, mondjuk össze is törtem három kocsit, Norbi küldte nekünk. Igen, finoman tudod simogatni, tehát arra van inger, de ez a nevetéses, rázós csikizés, ez önmagában egyébként nincsen, igen. Gyászolásnál azért működik rendesen, higgyetek el. Na, de ott sem a csikizés.
1: Gyászolás.
0: Na.
1: Mondok egy számot.
0: Milyen számot akarsz mondani?
1: Figyelj ide, be fogsz sírni.
0: Nagyon várom, Juliska, te számaidat.
3: Igen, izgulok én is, kicsit hosszú lesz.
1: Volt most egy felmérés, kifotoztam nektek.
0: Ja, hangosan beszélj, kérlek.
1: Mit gondoltok, hogy hány gyászolásnak, együttlétnek, akárminek kellene lenni havonta egy férfinak ahhoz, hogy ne legyen prostatarákja?
3: 31!
0: Én ezt tudom, ezt a számot nagyjából, hogy hányszor kell neked üríteni, hogy ne legyen prostata.
1: Hogy jó eséllyel ne legyen prostata.
0: Én azt hiszem, ami 20-at olvastam, 20 vagy 25.
1: 21.
0: Na.
1: 21.
0: Én eszem a legvárt érte tollal. És közben...
3: És miket tudsz
1: és
3: közben?
1: Miket tudsz?
0: Ezt a cikket olvastam, tehát nagyjából havonta 20-szor, ha megtörténik,
1: igen,
0: akkor te nem vagy...
1: Akkor sokkal kisebb az esélye annak, hogy prostatarákod lesz, és azok, akik csak havonta 4 és 7 alkalommal könnyítenek magukon, igen, vagy vannak együtt a feleségükkel, azoknak 33%-kal nagyobb az esélye.
0: De tudod miért? Mert alapjában éve ez a cucc, ez ugye termelődik, és ha neked ürül a prostatád, akkor az olyan, mintha folyamatosan újakat állítana elő, tisztul, és ezáltal a tisztulás elől kimuffa. És kicsit így van, a tisztulás önmagában nem okoz prostatarákot, mert ezek a bakteriális dolgok is kiürülnek ezzel együtt.
1: Na.
0: 20 darab?
1: 21.
0: 19 még adós vagy, úgyhogy nagyon gyorsan húzzál bele, mert...
3: Jövök mindjárt.
0: Nagyon gyorsan húzzál bele, mert akkor itt... Jó, de várj, ebben a férfiaknak ugye nem csak a szex van benne, ne, hanem
1: ha bármi, a gyászolás is.
0: Igen, bármi, ami azzal jár, hogy nekik jó. Az havi 20, igen, én is ezt a számot olvastam, az 21. jelentősen csökkenti a prostataráknak az esélyét.
1: Igen, ez egyébként egy ilyen mért, a Harvardnak egy ilyen felmérése volt, és 32 000 férfit vizsgálták, és abból derült ki, hogy igen.
0: Érdekelt 21. a cikk, és elolvastam, hogy mi az oka. És azt mondja a Gipó, hogy ugye tulajdonképpen maga, ez egy tisztulási folyamat a prostatában, és amit mondtam, ahogy tisztulsz, az úgy abban a formában folyamatosan csökkenti az esélyt annak, hogy neked bármiféle prostata betegséged vagy rákod legyen.
3: Tehát 40-nél mi van?
0: 40-nél már nagyon dicséretet kapsz.
1: Örök élet. Csillog, villog, világít a prostata.
0: Igen, 20-21 kezdőszámok, azt írja valaki. Igen, látod? Tehát régen azzal ijeszgettek gyerekként, hogy ne csináld, mert veszélyes. Meg ne csináld, mert milyen rossz. Aztán kiderül, hogy azért biológiailag, egészségügyileg milyen hatása van. De mondjuk, ha valaki ezt nem gyászolással érje, hanem szexel, azért le a kalappal. Tehát a 20-21 darab,
3: és főleg a 21 más partnerrel, minden hónap.
0: Az nagyon haladó, de ha egy partnered is van, a 21 szex, azért arra azt mondom, hogy az, figyelj, haver, az le a kalappal. Ott hát asszonykát kell nagyon, vagy te vagy nagyon, de hogy azért az úgy rendben van.
1: Hát a kezdő időszakban azért szerintem azért simán megvan.
0: Nem? 21? Hát, de... Az mit jelent átlagban? Tehát, hogy az
1: másfél naponta.
0: Igen. Másfél naponta.
1: Hát most nem mondd már, hogy az első időszakban, amikor még dúl a láb, és nagyon szerelmesek vagytok, akkor nem bújtok össze 21-szer az első 10 évben.
0: Hát én megmondom, hogy szintén azért én nem annyira számoltam. Az első 10 évben, a 10. év után még kitart a 21, de az le a kalappal. És a nőknek mi segít? Mert ez ugye az a férfi szám.
3: A nőknek ez mentetek nem. Meg bennünket.
0: A nőknek ez nem segít, ez egy biológiai dolog, tehát ugye itt a prostatának kell önmagának ürülnie.
1: Hát állítólag a nőknek, meg ugye, de hát ez a férfiaknak is, tehát az ölelkezés az ugye annyi oxitocint, meg endorfint, meg minden termel, mondjuk ezt így azt hiszem, hogy kiszámolták, hogyha napi 2 percet, csak reggel 2 perccel később indulsz el a munkába, és 2 percig ölelgeted a partneredet, és úgy indítod a napot, az nem tudom, milyen teljesítményfokozó hatása van. Tehát, hogy valami elképesztő.
3: Mi megvagytok sokkal... egy rohadt ölelgetéssel, nekünk meg is.
0: 2 percig álljak ott a fürdőszoba előtt.
1: 2 percig álljak a fürdőszoba előtt.
0: 2 percet kell ölelni? Tehát, hogy elinduljon az oxitocin termelése?
1: Reggel, hogyha úgy ébredsz, hogy odabújsz a párodhoz, és 2 percen keresztül ölelgeted, az a két perc az olyan egészségvédő hatással bír, teljesítményfokozó hatással bír, hogy az egész napodat áthangolja.
3: Tehát, hogy fog sokkal... örülni a béka 4:30-kor minden reggel gyerek?
0: Oda mész a kis kiflibe, oda a kiflibe, oda dorodsz mögé, és termeld az oxitocint. Termeld az oxitocint.
1: Két percen semmi nem múlik. Hát akkor meg...
0: Nem tudtam, hogy ennek ilyen biológiai hatása. Tudtam, hogy maga az érintés, meg az ölelés hosszú távon endorfin, oxitocin, de ezt megnézték, hogy két perccel már jó vagy.
1: Ha már két percet beiktatsz minden nap az életedbe, és ölelgeted, szeretgeted a partneredet, akkor az már milyen pozitív hatással bír. Aha. Nem sok.
0: Az egyébként az egy vállalható mennyiség.
1: Ha magamat ölelgetem, abban is van.
3: Nem ugyanaz.
0: Igen. A legszomorúbb és legjobb SMS, ezek éves számok. Tökéletes SMS. Igen, ezek éves számok, írja valaki 21-re. Nem, haver, sajnos az vagy, ez havi. És ha nem akarsz prostata problémát, akkor nagyjából ezt kell lehozni.
1: De dolgozzál rajta.
0: Dolgozzál rajta. Megkaptátok az itinert 21. Így nem vagytok veszélyeztetettek. A prostata betegségben jövő mindjárt 8-szer van, pontosan itt vagyunk a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
0: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
6: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
7: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jysk.hu-n.
8: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
9: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Majd ha. Vagy most. Nissan Qashqai. A magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most. Keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól. Amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Júniusban is megéri az E plusz D-be betérni. Frissülj fel Peroni Nastro Azurro sörrel már 369 forintért, indítsd jól a reggelt Omnia Classic őrölt kávéval 250 g-os kiszerelésben most csak 1499 forintért. A kristálycukor darabja 289 forint 5 darab vásárlása esetén. Z plusz D, ahol a pénzed többet ér.
13: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagin C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagin C. 1. Helyreáll helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
14: Vitagin C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.

Rádió egy top 50. A Rádió egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió egy weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Nagy Kanizs a legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Gyorsabb út készül a horvátokhoz, tudományos központ született Kanizsán, a klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Jelentősen javulhat a közlekedés Nagykanizsa és a horvátországi Kapronca között egy új fejlesztésnek köszönhetően. A tervek szerint a Zákányi közúti kapcsolat kialakítása akár a felére csökkentheti a két város közötti távolságot. A beruházás előkészítése már elindult. Egy másfél kilométeres új útszakaszt terveznek, valamint egy meglévő út felújítása szintén része a projektnek. A fejlesztés jelentősen erősítheti a határmenti térség gazdaságát, írja a zaol.hu. Új kutatási és oktatási központtal bővült a Pannon Egyetem kampusza Nagykanizsán. A több mint 3 milliárd forintos fejlesztés keretében három új épület és modern laborok jöttek létre. A központban a víztudomány, a megújuló energia és a körforgásos gazdaság kutatásai kapnak hangsúlyt. A beruházás célja, hogy a város nemzetközi szinten is fontos tudományos és innovációs helyszínné váljon, tudósít a ZAOL. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat és az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
4: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faállománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöld felület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
3: A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek, idén mintegy 400 település nevezett. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhők mellett. Reggel délelőtt még több helyen számíthatunk csapadékra, délután már inkább csak egy északkeleti összeáramlási vonal mentén lehet kisebb csapadék. A hőmérséklet reggel és délelőtt 10 és 19, délután pedig 20 és 27 fok között alakul. Legyen szép napjuk és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi

0: 8 óra után 13 percen itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. M0-ás Győr felé nagy torlódás, Soroksári felhajtótól, 21-es kilométernél baleset a belső sávban. Könyves Tibi küldte nekünk, Biatorbágy baleset Győr felé, az M1-esen, gyerekek. Kistacs M3-as felé élő állat a pályán, ott valami elszabadult, és igen, ez az M1 Biatorbágy győri balesetet, ezt sokan írjátok, hogy van ottant is probléma igazából.
1: És ma Metallica koncert.
2: Így is van!
0: Ma van Metallica koncert.
2: Ma és szombaton. És holnap pedig egész napos Metallica fesztivál.
0: Wow.
2: Nagyon oda csaptak egyébként a fiúk, így fiatal korukra, mert két teljesen külön setlisttel jönnek, tehát nem ugyanazt játsszák el ma meg szombaton. Két tök különböző előzenekar lesz, és nagy nevek, tehát mondjuk Pantera van ma, aki ilyen metálos, azért azt nagyon-nagyon kedveli, és még pénteken is be lehet majd menni, ott ilyen dedikálások, meg mindenféle dolgok vannak, úgyhogy elég komoly háromnapos fesztivál.
1: Hány
2: évesek ott leszek? Hát 60 fölött.
0: Mész ma Metallicára?
2: Hát azért az olyan, hogy ezt, figyelj, ezt meg kell nézni.
0: Aha.
2: Nem azt mondom, hogy én is minden nap hallgatok, de mondjuk fiatalkoromnak egy jellemzője volt a Metallica, úgyhogy megtekintjük.
0: Aha. Van egy kis fómód, hogy kimaradsz belőle?
2: Nem, hanem érdekel, hogy mire képesek ezek. Hol tart a szórakoztatóipar, hogy fog szólni ez a dolog. Irgalmatlan a látvány, legalábbis amit láttam más stadionokból. Figyelj,
0: Puskásban vannak? Nagy aréna koncert? Nagy stadion koncert?
2: Nagy stadion koncert, úgyhogy ezért kell. Nekem nincs ilyenem, hogy fómó, hagyjad már, hova fómózzunk.
0: Nincs fomó.
2: Nincsen. Viszont hát egy dolog mellett azért ne menjünk el, gyerekek, hogy tegnap egy értesítés érkezett a telefonunkra.
0: Értesít, neked is, nekem is, mindenkinek?
2: Nekem is, mindenkinek.
0: Milyen értesítés?
2: Amire ugye hosszú-hosszú idők óta várunk, ugye, Juli, hogy egy sikeres színdarabíró van közöttünk, akinek darabját se láttuk.
0: Ja, láttam a munka közben, meg igen.
2: Mert állandóan soha nem szólt semmiféle bemutatóról, semmiről, úgyhogy most megérkezett a meghívás, hogy 18-án mehetünk színházba. Sajnos nem tudok menni, Juli.
1: Igen, mert mit csinálsz?
2: Sting koncerten vagyok.
1: A Sting minden második héten itt koncertezik.
0: Lassan itt lakik konkrétan.
1: Egyébként gyakorlatilag beköltözött. Ha három Sting koncerten nem voltam eddig életemben, akkor igen. Igen, mert azt gondoltam, hogy most már itt az ideje, és ha látszik ki az, hogy eddig még egyetlen darabomat se láttátok, és mindig így...
2: De kinek ciki, neked vagy nekünk?
1: Nektek is. Nem, én ezt eddig így...
0: Leküzdötted a... A félelmeidet? Azzal kapcsolatban, hogy elmenjünk megnézni egy darabot?
1: Igen, mert én nagyon, tehát hogy vannak emberek, akiknek a véleménye nagyon sokat számít, meg
0: na, ti nem vagytok köztük. Igen.
1: És hát így aggódom, hogy hogyan fogjátok megítélni ezeket a darabokat, mert azt tudom, hogy nagyon nagy hatással van arra, hogy én például utána milyen hangulatba írok tovább, tehát hogy a többi darabot hogyan fogom elkezdeni, meg mi, hogy fogok vele dolgozni. Úgyhogy ezért titkolgattam eddig, de hogy akkor most már essünk át a tűzkerességen, úgyhogy gyertek és nézzétek meg, úgyhogy
0: ez most melyik adott. Várja, és ez most melyik darab?
1: Ez most a Vidám színpadon egy korábbi darab, az az évfordulós felfordulás, de egyébként meg októberben lesz a következő az Erkel Színházban, az Ember Márkkal.
0: Aha, oda nézzél.
2: Jársz az Ember Márkkal?
0: Sorozatban jönnek itt a darabok.
1: Az Ember Márkkal az első együttműködés, az jól sikerült, és akkor már akkor megbeszéltük, hogy ha lesz lehetőség, akkor újra együtt dolgozunk majd, és a következő előadás azt majd októberben lesz a bemutatója az Erkel Színházban, és a címe az, hogy lakógyűlés. És egyébként most vagyok ilyen adatgyűjtési
2: bajban. Most vagyok bajban, hogy ezt meg kell írni. Magyar nők milliói, érted? A Ember Márk, akkor csak a nevét kimondod, és nyáluk
1: és
2: csorog.
1: Kicsit beleborzonganak.
2: A férfi, akivel ma mindent el lehet adni, egy csodálatos tehetség, egy Adonis, egy hímálat.
0: Igen.
2: Azt érted, a Juli meg itt ott legyeskedik körülötte állandóan.
1: Hát igen, ő legyeskedik körülötte.
2: Ja, ne haragudj!
0: Lakógyűlésről kell írnod?
1: Aha, igen. Ez például egy nagyon jó téma.
0: Soha nem csináltuk meg. Talán az az oka, hogy nem járunk nagyon lakógyűlésre.
2: Igen, én is kihagyom.
0: De hallgatói nagy része jár viszont lakógyűlésre.
1: Szerintem az viszont egy gyöngyszem, hogy ott milyen sztorik merülnek föl, hogy mi az, amin fél órán keresztül, órákon keresztül rugóznak, hogy mik azok a pitiáner sztorik, amik állandóan előre kerülnek, és akkor soha az életben nem lesz végül a végén konszenzus.
0: Tehát szeretnél akkor mondjuk a következő 15 percben ihletet és inspirációt gyűjteni?
1: Küldjetek.
0: Hogy mi történik egy lakógyűlésen? A téma megvan, hogy lakógyűlés, erről kell, igen. Ez lesz maga a darab, ez vagy ez lesz a váza, vagy a gerince.
1: Tehát már megvan a darab nagyjából, de hogy nyilván egy csomó olyan történet bekerülhet még most, hogyha jönnek ilyen gyöngyszemek, amiket így, szóval ezek még így beleíródhatnak, úgyhogy ha jönnek jók, akkor azokat így simán vissza lehet nézni majd színpadon.
0: Én megmondom őszintén, én soha büdös életben nem jártam ilyenen. Ez egy borzasztó másfél óra, vagy két óra, mert azt lehet. Gondolom, hogy ide önmagukat sanyargató, perverz, lakógyűlés perverz emberek járnak, amin összevesznek banális dolgokon, megoldás valójában soha nem születik, nem is érted, hogy mi vitatkoznak, és megy a tologatás ide-oda, nyomorultabbnál ügyeknél, és egy ilyen rossz hangulatú, rossz energetikájú valami. Én nem voltam
2: amit
0: soha.
2: 20 perc alatt el tudná intézni bárhol, bárkivel, bármikor, igen. Az itt 3,5 óra.
0: A szülőértekezlet kiterjesztett változata. Az unatkozó lakók, akiknek az életük a füvesítés és a hátsó játszótér és a térkövezés, elmennek egy lakógyűlésre, hogy bebizonyítsák, hogy okosabbak, mint a többi lakó.
2: Igen. Így van. De itt is vannak típusok, tehát itt is van olyan, ugye, aki pogácsát süt a lakógyűlésre, és aranyoskodik. Tehát itt is van, ugyanez, mint a szülői értekezleten. Ilyenek is vannak, akkor van a mindig mindenbe belekötő, pedig neki aztán édes mindegy, hogy le van a térkövezve az udvar, vagy sem, mert soha nem ment ki oda.
1: Hát a Csonk András mesélte, hogy nálukra, mindig náluk van a lakógyűlés.
0: De ő megy, várjál, ő imádja, ő nála, ő szervezi.
1: És ő készül rá, igen. És pogácsát süt, és itallal készül. Tehát, hogy ott
0: önmagában azért, ez is megérne egy
1: tehát,
0: misét.
1: Hogy milyen sztorik vannak, itt van, rögtön az első. Mi 10 éve le akarjuk cserélni a postaládánkat.
2: Tehát 10 év alatt
1: nem sikerült átütni.
2: Azt mondja, gyerekek, új postaláda kell. Oké, mennyibe kerül, csináljuk. Kész, van rá pénz, nincs rá pénz. Ennyi. És 10 éve zajlik a vita egy rohadt postaládán.
0: A lakógyűlés a közös gyűlölködés, írja valaki, de ha meghallgatod a Belgától a lakógyűlés című számot,
1: igen,
0: ha meghallgattad, persze, akkor az állítólag már nagyon-nagyon jó inspiráció így ebben a formában.
1: Óriási. Hát például ilyen helyeken kerülnek elő ezek a Pitiáner csatározások szomszéd és szomszéd között. Tehát, hogy megérkeznek a szórólapok, a hirdetési magazinok, és az egyik beletömködi a másik postaládájába.
0: Hát mi? Nézzük meg a főbb témákat, várjál. Tehát mi lehet? Van lakógyűlésen szórólap, ugye? Postaláda. Kutyaszar, az egy fontos téma szerintem. Hogy szeded össze a kertbe, játszik ott a gyerek, ki megy ki, hogy megy, stb. Az. Valamilyen felújítás, vagy a háznak igen. Meg kell csinálni, össze kell rádobni.
1: Emiatt közös költségemelés.
0: És a közös költségemelés, nincs elég pénzünk, ezért közös igen. Költséget kell emelni, mert bizonyos javítások vannak. Ezek a neuralgikus pontok, nagyjából ez történik a lakógyűlésen.
2: Hát, kinek mit lehet például? Most van egy ismerősöm, akinél az zajlik, hogy kiszereltetett föl légkondit. Mert ugye a B oldalon lakóknak van rá lehetősége, mert van hely, oda megy a meleg levegő, stb. Az A oldalon lakóknak viszont nem lehet ezt, mert ott mit tudom én, mivel, oda nem lehet légkondit szerelni. A B oldal hátra dől, és azt mondja, hogy nem mi választottunk, érted, de azt a szar oldalt, költöztetek oda. Az A üti az asztalt, hogy de nekik is kell a légkondi. Tehát, hogy ilyenek. És ez órák.
0: Ezek az ügyek mennek nagyjából 2-3-4 éves átfutással, mert a lakók képtelenek megszavazni. Másfél-két éve felvetődött, hogy csináljuk meg a kerítést. Csináltassuk meg, jelenleg fából van, 18 éves az idő, hát egész egyszerűen megette minden. Több opció is volt. Fáról fára, fáról WPC-re, fáról alulra, azóta sem egyeztünk meg, nem lett kicserélve, érted? Másfél éve rágják a gittet, hogy kicseréljék el, és nem tudják megcsinálni. Igen?
2: De ez legalább valami, érted? Itt ez egy komoly felújító valaki.
0: Na de másfél év.
2: Hát igen, valaki írt, hogy az a központi kérdés, most már minden lakógyűlésen, hogy kinyitja ki a lépcsőház ablakát.
1: Igen.
0: Nagyon jó, takarítás.
1: Igen, takarítás
0: és a szemétdíj tartozások. Tehát őrületes dolgok történnek ezeken a lakógyűléseken. De hogy ez is egy típus, aki erre eljár, szerintem. Szóval, hogy ide is ahogy SMK-s is egyfajta ember lesz, a lakógyűlés is egyfajta típus jár, nem? Tehát oda nem keveredsz be csak úgy, hogy te oda nem akarsz elmenni. Értem, hogy muszáj néha, mert a háznak a sorsa minden, de nem. Tehát aki oda eljár, az is teszi valamiféle perverzióból. Mert hogy van benne valami, nem? Nem megy oda mindenki azért.
1: Egyik legnagyobb kedvencem, ugye múltkor volt ilyen akik routeren keresztül üzengetnek egymásnak.
0: Nagyon nagy.
1: A harmadikon lakó csajja, a Bélát, és ez a wifi feljelentkezés. Akárhányszor feljelentkezel, mindig elolvasod, hogy a harmadik emeleten mi történik, halljuk, hogy WC-zel Béla, és akkor ezekért ilyenekre tudsz.
0: Őrületesen jó. Hát ez a házak meg a társasházak nagy előnye egyébként, nem? Tehát, hogy ez ebben a formában ez elkerülhetetlen, és aztán a végén kiderül, hogy emelni kell a költségeken. Mármint aztán a kiadások miatt emelni kell ugye a...
1: Amit aztán az idősek rendre leszavaznak, mert hogy ő már nem fog annyi ideig élni, hogy ennek az előnyeit élvezhesse, és akkor ő azt már nem szavazza meg, miközben a többiek agitálnak, hogy na de hát csókolom, a homlokzat esik le, a vakolat meg minden, ő már nem fizet ezért többet.
0: Igen, figyelj. 20 perc veszekedés után, ahol azon ment a vita, hogy kivágjanak egy fát az udvaron, a közös képviselő egy ponton megoldásként azt javasolta a vízás feleknek, hogy öljétek meg egymást. A fát azért kellett kivágni, mert az egyik néninek, aki állítása szerint majdnem vak volt, nagyon sötétet csinál a lakásában, így még kevésbé látod. Igen. De ha mentem haza, és a ház előtt álltam meg, mindig jött ki, és nagyon jól látta, hogy ki vagyok, és akart kérni valamit, írja Reni. Érted? Tehát, hogy a néni nem volt semennyire vak, de mégis ki akarta vágni a fát.
2: Ó, a fűtéskorszerűsítés, írta, az náluk is van, egy ismerősnél, a ház 70%-a megszavazta, 30% pedig szintén ugye idős emberek, akik azt mondják, hogy ez minek, mert jó ez így, meg bejön az indoka, hogy nem engedélyezi, hogy mert bejön a munkás a lakásba. Meg másképp nem tudja kicserélni a lakást.
0: De azon mi nem megy át, hogy ne, ha most ő erre áldoz, az egy éven belül neki visszajön a rezsiben, vagy nem tudom.
2: Értékesebb lesz a lakása, nem érdekli.
1: Meg nincs pénze. Tehát, hogy ő nem akar ezért többet fizetni, így is fizet mondjuk 10-15 ezer forintot a közös költségre, ő nem akar 25-öt fizetni érte. És akkor azt mondja, hogy nem, ennyit nekem nem.
2: De értékesebb a lakás, a rezsi kevesebb, ez kényelmesebb.
0: Tehát egész egyszerűen, igen, egész egyszerűen nem fogja föl. Igen. Egyszer ment helyettem az asszonynak a könyülése, 3 hónap múlva 5000 eurót kellett fizetnem, inkább megyek én. Jó. Nálunk arról van a háborgás, hogy a budapesti belvárosi ház előtt az utcán is tilos legyen a dohányzás, mert bemegy a harmadikra a füstdő nénihez. Tehát minden segít neki.
1: A szomszédom úgykor megjegyezte, hogy reggel 3-4-6-kor, amikor a férjem dolgozni megy, ő is felébred, mert a férjem beírnyitja a sportautóját, ami iszonyatosan hangos.
0: És mindenhol van a túlvezérelt. Aki mindenre ideges, aki mindent figyel, aki figyeli a mozgást, aki tudja, hogy ki mikor jön haza, mindenről levelet ír, teljesen elmeháborodott, leállsz a garázsba, hangosan állsz le a garázsba, hangosan nyitod a garázskaput, a kerítés kaput hangosan nyitod. Egyébként idegenek járnak a lakásban, vagy a házban, ki volt az jellegű beszélgetések és e-mailezgetések. Szenzációs.
1: Vannak ezek a falragasztók, most már külön ilyen Facebook csoportok vannak, ahol ezeket, amik mondjuk fel vannak ragasztva a liftben, ilyen névtelen üzelgetnek egymásnak az emberek. És a harmadikról kérném a lakót, hogy ne húzza fel olyan hangosan a redőnyt, mert én nem akarok reggel 6-kor ébredni.
0: Igen, mert ő fölébred, igen. A büdös kölkök ricsajával mit kell kezdeni? Náluk a lakógyűlésen összeverekedtek a lakók, mert nem értettek egyet.
2: Az a nagy!
0: Tehát lemegy két nagyon hasonló szőrű, és ezek képesek összeverekedni. Hol verekednél már egy lakógyűlésen? Nem? Tehát mi van? Mi történik? Elképesztő.
1: Náluk a portaszolgálaton megy a vita 3 éve.
0: Hogy legyen, vagy ne legyen? Igen. Vagy kell, vagy nem kell.
1: És képzeld el, hogy minden alkalommal, mondjuk fél évente, évente van egy ilyen lakógyűlés, és tudod, hogy napirendi pont lesz a portaszolgált, és 3 éve nem tudjátok megoldani ezt a kérdést.
0: De egy után nem mész el. Tehát mondom, az is perverz, aki oda megy. Tehát, hogy azért ehhez kell egyfajta ferdültség. Hogy nem mész el, de ezen részt vegyél, nem?
1: Okay, és aztán utána egyszer csak azt veszed észre, hogy mondjuk duplájára emelkedett a közös költség, vagy valamit megszavaztak, amit te nem szavaztál volna.
0: Aha,
1: meg.
0: 3 éve háborodott nyugdíjas.
1: Akik azt mondják,
0: hogy... Nyugger kommandó nagyon megszavazva, amit igen. A lakógyűlés a panelos nyugdíjasok szigetfesztiválja. De jó duma, atya úristen. Igen. Ez nem kell lakógyűlés, ott az asszonyjal is tudunk ilyet produkálni, pedig falun családjázban lakunk, Norbi a kaminos írtenek.
2: Reszelik a fingot 2 órán át, hogy kihagyta nyitva a kaput, majd egyhangú szavazással megszavazzák, hogy ezt a következő gyűlésen megbeszélik.
0: Tökéletes. 79 óta lakunk a házban, tavaly jött egy család, a 3. babát várják. Szerintük át kell építeni a babakocsi feljárót, kb. 30 gyerek született és nőtt föl az 50 év alatt.
2: Amióta mindenkinek jó volt.
0: Mindenkinek jó volt, most... ők megérkeztek és azonnal nekiállnak átrakni, igen.
1: Állandó neuralgikus pont például az, hogy a menekülő útvonalakra ugye kiteszik a muskátlit.
0: A menekülő útvonalakra cipőt, muskátlit raknak, ahova nem szabad, igen.
1: Igen. és hogy azokat el kell távolítani.
0: Igen. Tavaly novemberben elzárták a gázt, nincs gáz a háznak, nincs pénz erre, azóta fürdés, főzés, meg a fűtés kicsit nehézkesen megy ezt.
2: Elhussannak az évek hideg vízbe,
0: hamar, gyerekek. Hamar meg lesz ez, igen. Igen. Szellőző motorok cseréje minden gyűlésen fő téma, nem is látogatok sűrűn arra felé. Szabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, anyámról van szó. Én berekedni megyek, írt egy másik hallgató. Szóval látod, ezeket csak így végigböngészed, és azt gondolom, hogy megvagy. Tartalmilag, kreatívban, mindenhogy megvagy.
1: Igazából. Kiklopfol húst, kisült büdösem.
0: Ezek.
1: Honnan jön a szag?
0: Az állandó témák, igen. Igen, igen, igen. Az ötödik emeleten lakunk, egy ötszintes panelházban, a lakógyűlésen múltkor felmerült egy időszerű tetőcseréje. Az egyik jó indulatú reakció az volt, hogy ráérünk, amikor már beázik. A másik meg az, hogy legyen ez az ötödiken lakók problémája.
2: Van, hiszen fölötte van a tető, nekem mit érdekel?
0: Ezt szeretem. Nem cserélünk tetőt. A majd, ha beázik, akkor beázik. Úgyse mi lakunk az ötödiken. Reális teljesen egyébként. Aj, de szép. Na jól van. 2 perc, pontosan 8:30. Tudtál valamit meríteni? Ez szokásos témák egyébként. Nagyjából.
1: Igen.
0: Abszolút, abszolút a szokásos. Itt vagyunk mindjárt, jó? 1 perc múlva 8:30, jövünk rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 400 000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11 999 000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
12: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
13: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
14: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Reklámot hallottak.
8: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több helyszínen is segítettek a zalai tűzoltók. Trianonra emlékeztek Gyenesdiáson. Római kori katonai saruk maradványai kerültek elő. Hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Több helyszínen is beavatkoztak a zalai tűzoltók a napokban. Murakeresztúron egy ember saját otthonának mellékhelyiségébe rekedt, miután meghibásodott az ajtózárja. Az önkéntes tűzoltók kézi szerszámokkal eltávolították a zárat, és kiszabadították a bajba jutott szemét. Közben Zalaszentjakabon egy vasúti átjáró közelében égett a száraz ajnövényzet. A tüzet a tűzoltók gyorsan eloltották. Zalacsányban pedig betegmozgatásban segítették a mentők munkáját a keszthelyi hivatásos tűzoltók. Számolt be a ZAOL. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartottak megemlékezést Gyenesdiáson. Az ünnepségen versek, népdalok és tárogató muzsika idézte fel a nemzeti összetartozás gondolatát. A program a Hősök parkjában álló Trianon emlékműnél koszorúzással zárult, ahol a résztvevők közösen énekelték el a szózatot. Olvasható az Alavármegyei hírportálon. Különleges római kori leleteket mutat be a Nagykanizsai Múzeum. Az inkei kápolna közelében feltárt 3.-4. századi temetők több sírjából szegecselt talpú lábbelik, úgynevezett kaligék maradványai kerültek elő. A bőrből készült csaruk az évszázadok során elpusztultak, de a talpba vert vas szegecsek megmaradtak. A leleteket két férfi és egy fiatal nő sírjában találták meg. A kaliga eredetileg a római katonák jellegzetes lábbelije volt, amelyet hosszú menetelésekhez használtak. A szakemberek szerint később a civilek körében is elterjedt, ezt bizonyítja a női sírban talált lábbeli maradványa is. A leletek a csaknem 2000 évvel ezelőtti nagykanizsai római közösség életébe engednek betekintést, olvasható a múzeum honlapján. Újra tudható, hol tart a MÁV-járatunk, ismét elérhető a Vonatinfo webes felülete. Még regisztráció sem kell ahhoz, hogy lássuk például a szerelvények helyzetét, és így megtudjuk a késéseket is valós időben. Ezt Vitézi Dávid miniszter osztotta meg. Hozzátette, a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, azon dolgoznak, hogy a tájékoztatás hamarosan a MÁV Plus honlapon és az applikációban is szerepeljen.

0: Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhők mellett. A hőmérséklet reggel és délelőtt 10 és 19, délután pedig 20 és 27 fok között alakul. Legyen szép napjuk és vezessenek óvatosan. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: esik a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Nem is kérdezek semmit, jól? Csak így...
2: Megjött.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Hát ezt a dalt sem sikerült jobban megcsinálni, mint az eredeti, de legalább nem rontották el annyira, mint amennyire elrontják a többit, amihez hozzányúlnak. Tehát ez már fél siker, hogy...
4: Mint a Faithless-t.
1: Hát, ez ugye botrány, tényleg.
2: Megzavartad a hallgatókat, mert azt gondolják, hogy ez egy oti zene.
1: Hát ennek az eredetie az. Igen. Tehát Delirium Silence, ez egy jó kis dal egyébként, csak hogy ez megint egy feldolgozás, tehát ez megint nem az eredeti. De legalább a nyomokban fellehető benne az eredeti, tehát ez így jó.
4: Általában partik végén, amikor már jött föl a nap.
1: Igen.
4: De ez nagy, ez mindenki, egy... mindenki sírt, és mindenki ölelgette a másikat.
1: Igen, de az nem azért nem jött volt.
2: Igen. Szóval...
4: Hát már nagyon boldogok voltak.
1: Igen. Azt mondja, hogy Bali, a tegnapi zenéd ott, akkor reggel álltunk a gyerekkel és a férjem az autóban, elkezdtünk topogni. Miközben óvodába készültünk, csak összenéztünk egy csendes mosollyal. A múltunkra gondoltunk, az isteni volt. Igen, tegnap egy kicsit itt bele nyúlogattunk a zenékben. Na, viszont egy ilyen állatvédelmi kezdeményezéssel akarom még egy kicsit foglalkozni. 25 000 magyar aláírta már. Az egész szép ez szám, szép. Nem? Az egész szép szám. Én nem tudom, hogy ez létezik, csak most így ezt elolvastuk, és a kezünkbe akadt, mert hogy egy kegyetlen vadászati módszer ellen tiltakoznak itt már nagyon sokan. Ez egy civil kezdeményezés.

0: egyébként, és két hét alatt országossá vált az aláírásgyűjtés, átlépte a 25 ezer aláírás. Azért a soknak mondható már, nem, egy ügyben?
1: Jó, az jó.
0: És azt követelik a jogalkotóktól, hogy a törvényben tiltsák be az állatok föld alatti megtámadását. Ez ugye leginkább rókákra vonatkozik, amikor is ugye hát rá, kotorékozás így hívják, ráúszítják ezeket a kutyákat, a vadászkutyákat a rókalyukakra, ahol ezek az állatok laknak. És ugye ezek az állatok aztán széttépik a rókákat. Nem túl humánus, nem hát túl barátságos.
2: Vagy a róka tépi szét a kutyát.
0: Vagy a róka tépi szét a kutyát, igen. És ugye ez egy petíció, amit a kotorékvadászat ellen írtak alá a magyarok, a villámgyorsan országos ügyé vált, és ugye azt szeretnék, hogy ne lehessen ezekre a rókákra így rátámadni az oduban, ahol ők laknak. Egyébként baromi cuki állatok, értem, hogy kártékony sok szempontból, de amikor így látsz egy rókát, maximum ugye a vuk jut eszedbe, ugye? Tehát mi mondjuk a városban ennyit tudunk erről. Tudom, hogy kártékony, meg túlszaporodik, meg egy csomó minden baj van.
1: Hát szegény vuk is így maradt árván, ugye? Kikotorékozták az apukáját,
0: igen.
1: Anyukáját.
0: Apuka megvolt, igen. És ugye azt mondják, hogy a kotorék az nem vadászati terep, hanem az állatok lakóhelye, búvóhelye, és a kölykök felnevelésének helyszíne, ahova beküldik a vadászkutyákat. És hát csúnya dolgok történnek.
2: Tacskók, terrierek.
0: Aha, kiváló vadászkutyák egyébként, igen. A tacsikról sem tudják sokan, de nagyon jók.
2: Igen, egyébként. Igen, és az a lényeg, hogy beküldik ezeket az állatokat, és nyilván az állat az védi vagy saját magát, mert hogy még vemhes, vagy már a kölykeit, és ez egy gyakorlatilag egy állatviadal. Tehát, hogy a róka is védi saját magát, a kutya meg támad, úgyhogy ebben a harcban mind a két fél jó eséllyel megsérül, és ha a róka kiugrik, akkor ott áll a vadász, aztán agyonlövi. És nyilván azt mondják, hogy ezzel gyérítik a szaporulatot. Na, de van ezer más módja is annak, hogy a szaporulatot valahogy visszavegyék. Tehát ez valami végtelenül kegyetlen módja annak, hogy gyérítsd a szaporulatot. Tehát hogy ez egy állatkínzás szó szerint.
0: Aha. Szenved igen, meg ugye a vadászat,
2: a is, igen, szenved tőle, és a kutya is,
0: mert megsérül, igen. Ugye aztán a vadászatról szóló törvény végrehajtásának rendeletében benne van, hogy ami védi az állatok a szükségtelen szenvedéstől, de hogy ez meg pont arról szól, hogy itt egy csomó olyan szenvedést élnek állatok, amire semmi szükség nem lenne, tehát ha ki kell lőni, akkor kihajtják valahogy, aztán ott lelövik. De hogy zárt menekülés alkalmatlan térben egész egyszerűen szembe kerülnek a kutyával, és nem nagyon tudnak mit csinálni.
2: Kicsit olyan, mintha a saját otthonodban rontana rád egy betörő, és az ott egy fegyverrel fenyegetne téged. És azt sem értem egyébként, hogy ez eddig hogy a túróban nem ment át. Tehát az, hogy kikötöm a kutyámat láncra, az már állatkínzásnak minősül. Ez meg nem.
1: Mert munkakutya.
2: Hát de nem, ez nem...
1: Értelek, ezt nem a védelmükben mondtam, ez egy tárgyi megállapítás volt, csak és kizárólag, hogy ő a kotorék, az munkakutyának minősül, és innentől kezdve tök más az egésznek a megítélése, plusz ugye valószínűleg, de egy vadász kéne erről megkérdezni, mert én nem értek hozzá, csak valószínűleg ő azzal fog védekezni, hogy ennek a kutyának ez az élete, erre nevelték föl, erre képezték ki, hogy kiszedje a rókát a rókajúból.
2: Az nyilvánvaló, hogy ott azokon a helyeken, ahol van rókaszaporulat, ott a mezőőrök egyébként szemet hújnak ezek fölött, a dolgok fölött, még ha nem is engedéllyel történik, mert hogy a róka, hogyha nem talál táplálékot, akkor meg is viszi és elviszi a tyúkot. Oké.
0: Okay, igen, mondd meg a kotorék vadászatodnak a gazdának, akinek meg állandóan megtizedeli az állatállományát. Én nem tudom, de hogy azért ez sokáig így volt, nem?
2: Hát ez
0: hirtelen most felkapták az állatvédők, vagy a természetvédők?
2: Szerintem ez már a hosszú évek, évtizedek óta napirenden van ez a történet, aha, csak eddig egész egyszerűen nem volt, hogy is mondjam, nem volt rá lehetőség, mert hogy eddig mindig arra hivatkoztak a vadászok, hogy ennek Magyarországon, meg úgy általában a világon hagyományai vannak. Miközben egyébként Európa szerte egyébként már betiltják ezt a fajta vadászati módszert, mert hogy szükségtelenül kegyetlen, meg erőszakos. Tehát, hogy lehet gyéríteni a rókákat más módszerrel is, ezer más módszerrel, ez csak a vérengzésről szól. De ha van olyan, aki az ellenoldalról
0: túl, csinálja.
2: Igen, és van kotorék kutyája
1: védeni.
2: Is.
0: Igen.
2: Vadászkutyája, akkor az mondja már el, hogy ebben mi a jó.
0: Na, mindjárt megkérdezünk valakit. Rókaras Alapítvány elnöke, Kurci Róbert. Hello, Robi, jó reggel, ciao.
3: Hello, sziasztok.
0: Ez egy több száz éves hagyomány, vagy módszer, ahogy ezt csinálják?
3: Igazából régre visszavezethető történet. Ugye vannak erről írásos feljegyzések. Kutyákat ugye a vérvonaluk megőrzése véget próbálják ugye kotorék, illetve hát munkakutyának hasznosítani. Ugye itt a rókák, borzok, néha sakál ritkább esetben vadmacska is érintett. Ugye, ahogy az előbb elmondtátok, az adott rókavárakba, vagy kotorékokba, rókajukakba beküldve ezeket az ebeket, nagyon sokszor ugye itt harc alakul ki. Egyrészt ugye a hazuka, tehát a rókának a rókakölykök mamája van bent akkor vele, ha benn vannak a kölykök, akkor ugye ők, hát nagyon azért egy két hónapos rókakölyök, én rengeteget mentettem, ugye, nagyon harcolni nem nagyon tud egy kotorék ebben szembe. Tehát itt nagyon sok olyan eset van, ahol sajnos ezek a rókák állatviadalban halnak meg.
0: Állatviadal, de hát ez egyfajta vadászat. Mitől állatviadal ez, nem? Hát az egyenek több száz éves hagyománya van, ízlik a vadászat, szörnyű meg, tehát én sem mondom, hogy ez így jó, rendben van, de hogy azért ez hosszú évszázadok óta zajlik így.
3: Igen, csak ugye a hagyományos volt annó a kerékbetörés is, meg a, nem tudom, a boszorkányok elégetése.
0: Igen, azért nagyon az, azt gondolom, hogy ezt is kéne hozni.
3: Jogszabályi keretek között kellene, hogy működjen az összes vadász. Egyrészt ugye vadászati módok vannak, hogy a vadászat eszközei. Most a vadászat eszközei közé a kotorékebb soha sehol nem volt besorolva. Ilyen vadászati mód, hogy kotorékozás, ez csak a hagyományokon alapuló történetben volt megemlítve, de ilyen a törvényben nem szerepel. Hivatalosan ma kutya általi kontaktálás vadállatokkal, az csak a magyar agárral történhet. Tehát a kotorékebek nincsenek meg említve a vadászati törvényben, vagy sehol. Nincs.
0: Tehát akkor ezt illegálisan csinálják a vadászok most jelen pillanatban?
3: Ez totálisan így van. Totálisan így van. Csak ugye eddig senki nem emelte fel a hangját. 2007-2008-ban volt már egy állatvédelmi szervezet, aki nem volt azért annyira, úgy gondolom, bocsánat, jelentős bázissal ellátva, mint mi, a rókales, és hát nem tudott eredményeket elérni. Ugye ne felejtsük el, hogy nagyon vadász érzelmű azért a magyarországi kormány vagy a vezetés, és hát ugye nagyon nehéz volt átvinni egy ilyen petíciót, vagy elindítani egy ilyen kezdeményezést, van nagyon sokszor az ember ugye itt, hát mondjuk úgy, hogy akadályokba ütközik. Ugye ne felejtsük el, hogy itt rengeteg kenel tulajdonos, tehát ez egy jó üzlet is kotorék kutyákat nevelni, illetve kotorék kutyákat értékesíteni. Tehát egyrészt a vadász oldala, másrészt az üzleti oldala, itt sok mindenben megakadályozta azokat, akik ebbe próbáltak eddig lépni.
2: Ha nincs ez a módszer, akkor nem félő az, hogy ez a róka túlszaporodik? Tehát, hogy sokkal több lesz, hát ezért gyérítik őket, nem?
3: 2025. decemberében az Országos Magyar Vadászkamarának a szóvivője kifejtette, ugye az előző vadászidényben 91 ezer róka volt gyérítve, ebből olyan 6 ezer volt, aki hivatalosan ez a módszer alapján, vagy ez a általuk vadászati módnak nevezett dologban halt meg, vagy pusztult el, vagy gyérítettek. Lényeg a lényeg, hogy ők kifejtették a vadászkamara, hogy a róka nincs túlszaporodva, az állománya stabil, ekkora gyérítés mellett. Na most azt hozzáteszem, hogy vannak olyan európai országok, ahol nem lövik a rókát, nem gyérítik a rókát, és mégis beáll a populáció. Ez egy komoly tanulmány lenne, ez egy nagyon komoly tudományos vizsgálat, hogy a prédaállatok túlszaporodása és a rókák közötti viszony, ez hogy alakul. Tehát én úgy gondolom, hogy a végletekig nem tud szaporodni a rókállomány. Az bebizonyosodott tudományosan, és itt nem vadászok és nem állatvédők bizonyították be, hogy amennyiben a rókát egyre nagyobb vadászati nyomás alá helyezik, ott az alomszám, vagy az alomban lévő egyedszám az egyre inkább nő. Tehát amikor egy átlagos gyérítéssel ellátott területen mondjuk 5-5 fial, vagy 5-5 kölykezik mondjuk egy szuka, az az átlag egy jobban nyomás alá helyezett területen akár 10-11-ig fölmehet. Én rengeteg kölyköt mentettem, és tényleg van olyan, ahol 8-10 kölyök róka van egy-egy nagyon-nagyon erős vadászattal ellátott területen.
1: Itt most csak a rókára való kotorékozás ellen emeled föl a hangodat, vagy emelitek föl, vagy mindenféle kotorékozás, mert itt több hallgató is írja, hogy például a patkányokat is szokták kotorékozni.
3: Igen, az a helyzet, hogy ahogy az előbb is mondtátok, azért a róka, tehát ha azt vesszük, a baromfi tulajdonosokat megkérdezve egy haszontalan, semmire kellő, egy dúvat, kárt okozó, de azért majd kérdezzünk meg a mezőgazdaságban tevékenykedő embereket, vagy az agráriumban dolgozókat, akik könyörögnek valamilyen szinten a róka jelenlétére a területen. Én nagyon-nagyon sok rókával mozgok együtt, és nagyon sok rókával mondhatom azt, hogy barátságban vagyok. Egy rókacsalád egy 50 hektáros területet úgy kipucol a rágcsálóktól, hogy ott írmagja sem marad. Na most a patkányozás, a patkány, mint kotorékozás, vagy a patkányoknak az írtása kotorékos módszerén, én úgy gondolom, hogy hát ez is tilos, viszont a patkány azért közegészségügyi szempontból baromira gondot tud okozni. Tehát azért itt a rókát és a patkányt szerintem nagyon-nagyon el kellene különíteni. Egyébként a világon a legjobb patkány és rágcsáló írtó az a róka. Tehát én több százszor látom azt, hogy a rókáim a pockukat elkapják, vagy patkányokat, bármekkora egy patkány, bármilyen kistermetű egy felnőtt róka, azonnal megöli a patkányt. Tehát a rókának a közegészségi szempontból való vizsgálata az teljesen egyértelműen pozitív. A vadászok szokták ugye az apró vadállomány kimérlete véget ugye a rókákat pusztítani, mert hogy nincs alfaragadozó, aki a rókát valamilyen szinten tudná gyéríteni, illetve hát a tyúk tulajdonosoknak a védelme érdekében. Na most az egy fontos dolog, hogy én azért jártam, ugye annó tettem egy olyan felajánlást, hogy a tyúk tulajdonosoknak a rókától okozott károkat kifizetem, amennyiben becsapdázásra kerülnek a rókák. Én nagyon sok pénzt erre kifizettem, 198 rókát mentettem így meg pontosan. És nagyon-nagyon sok helyszínen jártam, ahol ugye baromfikat tartottak az emberek. Azért a baromfi tulajdonosok, tényleg bocsánat, de kimerem jelenteni, 90%-a iszonyatosan felelőtlen. Tehát az erdőszélen kóborolnak a tyúkok, kin az utcán, a fasorokban, a bokros részeken, a berek szélén, tehát azért egy felelős, tehát meg lehet azért oldani, amikor az emberek lassan feljutnak a marsra, akkor azért meg lehet azt oldani, hogy róka biztosan tegyünk egy-egy területet. Nem könnyű, tehát én pontosan látom napi szinten, hogy ugranak a rókák, ugye, hogy másznak a rókák, hogy ásnak a rókák. Tehát tényleg nagyon ügyesek, nagyon jó ragadozók, pont ezért nagyon-nagyon jól alkalmazkodnak is, és nagyon könnyen áthidalják azért ezeket a mechanikai akadályokat, de azért meg lehet oldani azt, hogy a tyúk tulajdonosok azért biztonságban tartsák
2: hát a van egy, aki írt, apámnak most vitték el 10 tyúkját, 30 ezer forintos a kára, nyugdíja 150 ezer forint, tehát hogy azért nyilván a másik oldal is...
3: Ez egyértelmű, csak, és persze a róka, amikor behatol a területre, akkor ő hibázik, ez tök egyértelmű, viszont nagyon-nagyon sokszor, még egyszer mondom, hogy nem az adott védett objektumból viszi el a róka, hanem már a kijárkáló tyúkokat. Ettől függetlenül, ha csak van egy 2 méteres kerítésed, az nevetségesen ugorja át a háromlábú rókám is. Tehát a kerítés magassága és a kerítés, tehát le kell olyan szinten mechanikailag védeni, akár villanypásztorokkal, akár kutyával, tehát az az egyik legjobb megoldás, ha van egy jó kutyád. És tudjátok, az a poén ebben, hogy amikor kimegyek ezekre a rengeteg helyszínre, ahol elhozom a becsapdázott rókát, és ott van a kutya az előkertben, vagy az első részén az ingatlannak, és megkérdezem, hogy Marika néni, hát miért nem engedte hátra a kutyát? Tehát a kutya megvédte volna a barom. Ó, Norbi, hát az megüli az összeset. Tehát az a helyzet, hogy nagyon-nagyon, és nagyon sok helyen sajnos a kutya okozza az óriási kárt, és ezért a kutyával nem tudják védeni a baromfi állományt. És ez a legnagyobb gond, mert hogyha egy jó kutya lenne ott az adott területen, akkor oda nem hatol be a róka. A róka nagyon okos.
1: Jó, de hát azt a vukóta tudjuk, hogy a kutyák nem jók, tudod, a rókák
3: igen.
1: ellen.
3: Igen, de azért vannak olyan, itt most ne a nagy testű kutyákra gondoljunk, hanem a kicsi, aktív, éjjel is éber, akár terrierekkel, tehát vannak azért olyan kutyatípusok, amik valamilyen szinten azért meg tudják védeni ezt az állományt. A róka nagyon ügyesen kifigyeli, tehát ő éjszaka már előtte járkál a tyúkudvarok környékén, és figyel. És olyat megcsinál, hogy a róka, ha ki van kötve láncra, akkor, és tudja azt, hogy 1 méter van a lánc és a kerítés között, akkor azon a kis vékony sávon végigmegy a kutya előtt úgy, hogy a kutya őrjön. Én sok ilyen esetet láttam, ismerem a rókát. Szóval baromi intelligens, én sokkal, bocsánat, itt van, mondjam, mert sokkal intelligensebbnek tartom a kutyát, vagy a rókát, mint bármilyen kutyát.
0: Hát nagyon-nagyon. Látjuk, látjuk a parlamentben, hogy néhány róka parlamenti képviselőnk is intelligensebb, vagy mesebeli lények. Igen.
3: Gyorsan veszi fel az információt. Visszatérve a kotorékozásra, én úgy gondolom, hogy ez egy nyílt állatviadal, és egy állatkínzásba forduló, soha nem volt legális vadászati módszer.
0: Ja. Oké, okay. Aki tudja, írja alá petíciót. Nagyon köszi, Robi, köszönjük szépen, hogy foglalkozom el. Köszönjük, ciao.
1: Rókász. Sok volt az információ. Sajtos,
0: haver, hallasz, fölkötöttem a gatyámat, hogy értsem, mi történik. Jövünk mindjárt 9 óra pontosan.
4: Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 ezer forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
8: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
10: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
11: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
10: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
11: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. 3 termék vásárlásakor az OK Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
14: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
13: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
14: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
17: Júniusban is megéri az E+D-be betérni. Frissülj fel Peroni Nastro Azzurro sörrel már 369 forintért, indítsd jól a reggelt Omnia Classic őrölt kávéval 250 g-os kiszerelésben most csak 1499 forintért. A kristálycukor darabja 289 forint 5 darab vásárlása esetén. Z+D, ahol a pénzed többet ér.
18: Cherry modellek készletről. Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel már 11.400.000 forinttól. Várunk Nagykanizsán a Cseri Zala márka kereskedésben.
19: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
20: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
4: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött.

0: lemezjátszóknál Regán Lili, Medker Viktória, Jamina, Lucy Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkósi DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége. Rádió egy hétvége. Napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió egyen.
3: Elszállították az aszbesztes kőzózalékot az András hidai parkolókból. Nagy kanizsai diákok tekerték körbe a Balatont, érdemes kémlelni az Eget. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Elszállították az aszbesztel szennyezett kőzúzalékot András hidán a Gazdaság és az Iskola utcai parkolókból. A veszélyes anyag jelenlétét a közelmúltban végzett vizsgálatok igazolták, ezért az önkormányzat saját forrásból intézkedett a terület megtisztításáról. A munkálatok során a dolgozók védőfelszerelésben távolították el a szennyezett anyagot, amelyet veszélyes hulladéklerakóba szállítottak. A helyszíneken már új bevizsgált burkolatot helyeztek el. Balait Zoltán polgármester közölte, a fennmaradó érintett területek megtisztítását is a következő napokban és hetekben végzik el. Közös balatoni kerékpártúrán vettek részt a nagykanizsai Inkei iskola 3. és 4. osztályos tanulói, szüleik és pedagógusaik. A Zamárdiból Fonyódig tartó programot az iskola egy pályázaton nyert támogatásból valósította meg. A résztvevőket több balatoni településen frissítő pontok várták, útközben pedig gyümölcsel és műzliszelettel pótolhatták az energiát. Bár az időjárás nem kedvezett a túrázóknak, az eső és az erős szél sem tántorította el a csapatot. A nap végére kisütött a nap, a résztvevők pedig Fonyódon közös ebéddel zárták a kirándulást. Az iskola szerint a program a mozgás népszerűsítése mellett a közösségépítést is segítette. Olvasható a zaol.hu-n. Érdemes kémlelni az Eget. Három bolygó és a Holdcsarnó együttállása látható június közepén. A svábhegyi csillagvizsgálók közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony Holdcsarnó is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. A láthatósághoz ugyanakkor akadálymentes nyugati, északnyugati látóhatár szükséges. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhők mellett. Reggel délelőtt még több helyen számíthatunk csapadékra, délután már inkább csak egy északkeleti összeáramlási vonal mentén lehet kisebb csapadék. A hőmérséklet reggel és délelőtt 10 és 19, délután pedig 20 és 27 fok között alakul. Legyen szép napjuk és vezessenek óvatosan. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hölgyeim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB! Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után 14 perccel itt vagyunk, két kocsi ütközött a 24. keletben a Völgy utca, Martinász utca sarkán, minden hatóság a helyszínen, BKK is érintett, köszönjük szépen!
2: Tessenek vigyázni!
1: Tessenek óvatosan lenni, vigyázni is.
2: Van más is, nincs.
1: Minden van.
2: Ez az óvatosság. Ez micsoda napunk van.
1: Nincs már. Ennyi tudtam.
2: Visszatér ez a férfi.
1: Gyerekek. Nem vagyok, ma nem vagyok, gyerekek. Csak részben. Nyomokban tartalmazom önmagam. Nagyon fáradt
3: nyomokban
1: vagyok.
3: Nyomokban Sebestyén Balázs.
2: Igen, szóval mindig el...
1: Meg eleve unom a közlekedési híreket. Nem is tudom, miért olvasom. Borzasztóan unom.
3: Engedd el.
1: Nem, ki semennyire nem hasznos.
2: Annak,
1: nem, be van kékezve, de rászaladok egy-két ilyen jelentéktelen. Most 21. kerületben, utca sarkán két autó ütközött, mennyire jelentéktelen?
3: Nem, nem, arra jár.
1: Most mondom, az M3-as, ha meghal, vagy az M5-ös, oké, de hogy tehát, ne küldjetek, már százszor megmondom, ne küldjetek ilyet,
3: figyelj,
1: de mindig beolvasom.
3: De biztos vagyok benne, hogy valaki, aki most a Völgy utca végén lakik, és elindult a kocsival, most fordult vissza.
1: Menj az esélye, irány. Hogy ott lakik, pont minket hallgat, és elkerüli, ennek a matematikai esélye tulajdonképpen nulla.
3: Írjatok Völgy utcaiak és Martinász utcaiak, hogy most fordulsz.
1: Elmondom neked, nulla. Tehát ugye nulla az esélye. De én mondom mindig, hogy küldjenek nagyobbat, de nem baj, nem érdekes. Lelkesek, elküldik, nincs ezzel baj. Küldjetek. Na hát ez például fontos, M5 Pest felé elesett, 15 perce állunk Inácsán, nem tudjátok, hogy miért. Ez oké, egy komplett autópálya áll. Ez így ebben a formában, ez. Na, ilyeneket várunk, drága
2: és
1: hallgatók.
2: És nem tudjuk ezeket miért, de valószínűleg baleset.
1: Igen, de mindjárt megküldik, és akkor tudjuk mondani.
2: Na, a foci VB-s játékig, vagy milyen játékunk van most?
1: Na, mert aztán te se vagy azért,
2: de,
1: annyira éles.
2: De, vagyok, foci VB-s játékunk.
1: Foci VB, vagy milyen játék, vagy most milyen Isten van, vagy miért nincs már hétvége, vagy...
2: Nem, százezres.
1: Igen, mondjuk el, hogy holnap nem vagyunk, jó? Csak azért, hogy ne érjen senkit meglepetésként, holnap best of-unk van. A hétfőn vagyunk újra.
2: Így van, és akkor visszatérünk teljes erőbedobással.
1: Igen, mit akartam mondani?
2: Hogyan mondom, a játékunkig egy izgalmas hír, ami végre téged is ma meg fog
1: ma
2: rázni.
1: Szerintem semmi.
2: De.
1: Na gyere, na mutasd, na mondjuk.
3: Gyere rám.
2: Ez egész biztos vagyok benne, hogy érdekelni fog. De ha ez nem, akkor van egy másik is. Melyiket akarod, a másikat, vagy inkább ezt?
1: Mindegy, mit mondasz.
3: Az Esztet mondasz.
1: Első egy percben meg tudom mondani, hogy érdekel-e, vagy nem. Addig cserkózom.
2: Benzinkút.
1: Tudom, mi
3: igen?
1: Az.
2: Okay.
3: Onnan távozik rendszeresen fizetés nélkül?
2: Egy autó, benne pedig egy kutya.
1: Igen.
2: És egy lövés, amelyben egy szomszéd autóban ülő nő megsérül a lövést, egy sörétes fegyverrel adták le. Az autóban csak a kutya volt.
1: Volt most valamilyen hírünk nemrég egy hete vagy két, de nem ez, hanem valaki, aki...
3: Ott a kutya mentette meg villogással a epinefrin.
1: Villogott
3: után...
1: a kutya, persze, villogott a kutya. És felhívtuk a tulajt.
2: Az igen. Egy jó lelkű kutya volt, aki emberéleteket ment meg.
3: És
2: de vajon az a kutya, aki ebben az autóban ült?
3: Mennyire volt rossz indulatú?
2: És leadta a lövést a vadász puskával.
1: Ne.
2: De.
1: Real a sztori? Tényleg?
2: Igen.
1: Tehát egy másik kocsiban ült a nő.
2: Igen. Nebraska, benzinkút, a tulaj kiszállt bemenni fizetni, vagy mit venni magának valamit, a kutyáját pedig benhagyta a gépjárműben. Mellette egy másik autóban egy nő könyökölt ki az ablakon, nézte a nebraskai egyébként biztos szép tájat, és egyszer csak eldörült egy lövés, és a nőt kórházba szállították, mert tele lett söréttel.
1: Ennek mennyi az esélye, hogy a kutya valahogy meghúzza
3: a hóna alá kapta
1: a ravaszt. Rálépett a ravaszra, vagy hogy
2: hát
1: húzta
2: valószínűleg
1: meg?
2: Valószínűleg igen, ugye próbálták az egyenruhások kideríteni a bűncselekményt, hogy mi történhetett. Egy gyors vásárlásra beugrott ugye az üzletbe, a kutyát a járműbe hagyta, aki pedig hátramászott az ülésre, és elkezdett az ülésen mocorogni, és ekkor hozzáért az ott tárolt fegyver elsütő szerkezetéhez. ez?
3: Azt mondja, engem nem zártok be.
1: Igen, nem kotorékozhat. Tanult lőni. Ha nem kotorékoz, igen.
2: Ő már tovább képezte magát, ott nincs kotorékozás, ott puskát adnak a kutyának. Csőre volt töltve a puska, most igazán hülye a csávó, aki ezt így benhagyta a kocsiba a kutyával együtt, és elsült a, hogy hívják, a puska, átütötte a karosszériát, szerencsétlen nőt értem, arcon csutkázta izével a söréttel.
3: Ilyenkor kizárna be a kutyát?
1: Igen, vagy igen. A nőt. Vagy a mi matematikai ilyen törvényszerűségnek kell, hogy oda sodródjon a kutya meg a nő? Hogy igen. Indul el reggel a nő, merre van a kutya? De. Hogy száll be a kutya a kocsiba, mikor ér oda a nő? Hogy áll arra a fegyver, minek a hatására áll arra pont a fegyver? Nem, tehát mennyi minden véletlenszerű esemény történik, hogy a végén a kutya lelője a nőt fegyverrel. Tényleg teljesen feltételezhetetlen.
2: Ha egy perccel korábban vagy későbben indulsz, már nem vagy ott. Ha a kutya az első ülésen marad, nem mászik át, nem sül el a fegyver. Ha a csávó nem hagyja be, csak ezek vannak benne.
1: De ravaszt az hogyan? Tehát, hogyha rálépek, az egy lefele irányuló nyomás azért. Tehát, hogyha a puska el van fektetve, a ravasz lent van, én a kutya rálép, az fölülről lefele megnyomja a ravaszt. De az, hogy meghúzd a ravaszt, ahhoz azért egy húzó mozdulat kell. Az hogy csinálja a kutya?
2: Már idegesen toporgó kutyát, aki várja a gazdáját. Hogy
1: toporog, tapos.
2: Igen, úgy valahogy egy kicsit így oldal taposok.
1: És átlőtt a kasznin a puska.
3: Vagy esetleg be volt állítva a fegyver, tehát mondjuk neki volt döntve az ablaknak.
1: Igen.
3: Kicsit hátrébb csúszott, nem, akkor irányba
2: állt. Kasznin.
3: Átlőtt a kasznin.
2: Igen.
3: Jó, és akkor toporog, vagy beleakad mondjuk a farka. Tehát ahogy csóvál.
1: Soha nem húzza meg. Ez olyan, mint az indexelő kutya.
3: Hát
1: az indexelő kutya, ami SOS jelzést adott le, mert a csávót feküdt hátul. Hagyjad már, persze.
2: Mi farokkal már nagyon sok mindent próbáltunk működésben
1: nem húzod meg farokkal a ravaszt.
3: Egyszer látnám.
1: Nem húzod meg.
3: Annyi mindent mondtok, mit tudtok ti farokkal megcsinálni.
1: Nem húzod meg a ravaszt. Azt nem húzod meg. Ahhoz valószínűleg valahogy... Tehát rá kell lépned, vagy nem is értem magát a mozdulatot, hogy az elsütő szerkezetből hogy lesz. Fekszik a puska.
2: Igen, és ha kicsit így kutya oldalt tolja a lábát, ott a nagy izében, nagy tapicskolásba,
1: akkor meg tudja húzni a ravaszt.
2: Elméletileg el tudja sütni, igen.
1: Aha. De még az is durva, hogy a csávó tényleg itt tartja a fegyvert. Tehát van benne töltény, csőre van töltve, úgyis azt még, nem tudom, ez milyen vadászpuska volt, de valószínűleg ezért ezeket ugyanúgy ki kell biztosítanod. Nem?
2: Nem is lehet így szállítani, hát az benne van a töltő.
1: Csőre töltve, kibiztosítva, az jó hülye, jó barom a csávó is.
3: Nebraszkáról beszélünk.
1: Nem vagyok Nebraszkál, tehát ott bármi jöhet.
3: Bármi töltött.
1: Na de érted, de a kutyának csak rá kellett lépni, és azon elsült a fegyvert. Tehát az jó hülye.
2: Szeretnék, azt mondják, hogy van egy úgynevezett gyorsító, akkor elég csak megsimogatnod az elsütő billentyűt, nem ravasz, megint bunkók voltunk, az elsütő billentyűt, és akkor azonnal lő.
1: Aha, tehát, hogy finoman érzékenyen hozzáérsz, akkor is elő abban a pillanatban. Aha. És a nőm túlélte, vagy meghalt?
2: Nem,
1: jó nyomorult túlélte. Halál, azért lelő egy kutya. Tehát én sokféleképpen akarok meghalni, mert csomó mindent
3: elterveztem. Agyonlőtt egy kutya.
1: Csomó mindent elterveztem, de ne úgy, hogy egy benzinkúton lelő egy kutya. Tehát az valahogy az egész életedet idézőjelbe teszi, nem? Az olyan éltél 60 évig, gyereket neveltél, csináltad, jelentőség teljesen, de lelő egy kutya, azt nem mosod le magadról, az szerencsétlen. Ugyan, és a faluban mindenki csak röhög rajtad utána, tudod, hogy a szerencsétlen lelőtt egy kutya. Tehát ne egyszer... így, hogy lelő egy kutya egy benzinkúton.
3: Egyszer össze kellene gyűjtenünk a leglehetetlenebb haláleseteket, hogy ki hogyan murdát meg.
1: Vannak ilyen, tudod, a Darwin-díjasok, azok szenzációsak minden évben, hogy a lehető leglehetetlenebb haláleset, hogy ki hogy halt meg. De túlélte, akkor itt nem halt meg, tehát itt túlélte.
2: Szerencsére ki kellett belőle szedegetni. Hát gondolom, hogy a kaszni maga sokat tompított a lövésen.
1: Igen, valószínűleg az megfogta.
2: És akkor így ki kellett szedegetni belőle.
1: Igen. Kemény. Jól van. Oké, gyerekek, akkor az utolsó VB játékunk, illetve nem az utolsó. Tehát csak holnap még van. Így van. Holnap is játszunk majd egyet, de ma is van egy VB játékunk. És ma már Mexikó.
3: Mexikó,
1: gyerekek, Mexikó megnyitja.
2: Meccsre fogadjunk? Vagy...
1: Nem, végeredményre.
2: De mennyi pénzt tudnék
1: vagy
2: nyerni?
1: Legtöbb gorra, Mexikó, vagy legjobb Dél-Afrika. Kapusra. Mi szokott még lenni? Tehát a világbajnokra tudsz fogadhatni, nem kapfogadhatni.
2: De akkor a mai meccsre is tudunk fogadni.
1: Hát egyébként csak nagyon körülményes lesz minden meccsre mindig fogadni.
2: Nem mindegyikre, de egyet-egyet így kicsi megészhetünk.
1: Én a nyitóra jó vagyok.
2: Egy nyitó meccs. Ki játszik, Juli?
1: Mexikó.
3: Mexikó, Dél-Afrika.
1: Ugye a rendező ország kezd, ez mindig így van, azért Mexikó. Ugye Mexikó, Kanada, Amerika, most három rendező ország van, így rendezik egyébként. Tehát Mexikó...
2: Nem tudták kifizetni egyedül? Vagy
1: szétdobták. Szétdobták a költségeket. Kivel játszik?
3: Elvileg Dél-Afrikával. Dél-Afrika. Én is úgy tudom.
1: 2-1-re jó vagyok.
3: Én is.
1: Az egy általában az a tipikus foci eredmény.
3: 2-1.
1: 2-1-en nagyon nem lősz mellé.
2: 1-2.
1: Ki kap Mexikó?
2: Ki?
1: Azt mondod?
2: Dél-Afrika nagyon jó.
1: Dél-Afrika? Jó, én 2-1-et mondok Mexikónak.
3: 3-1.
1: 3-1, jó, írjuk föl akkor.
3: Várjál. Ez nem így megy. Itt iktat.
2: Balázs 2-1, Gyuli 3-1, Feri 1-2.
1: Így van. Ezeket vezess föl, Léci. Közben én beszélek Norbival. Közben Norbi, szia, amíg itt adminisztrálunk. Hello, Norbi.
4: Szia, Balázs. Nagyon szeretnék játszani veletek.
2: Nagyon jó ez nekünk, neked is jó lesz.
1: Ez jó hír. Norbi, mi a helyzet? Honnan hívtál? Meg nem furán szólsz, vagy mi van veled, Norbi? Honnan hívtál minket?
4: Nógrán megyéből, nem tudom, lehet ez áthallás van, vagy nem tudom, mi van.
2: Norbi, kihangosítom vagy?
1: Valami van, Norbi.
3: Vagy fürdőszobában?
1: Fürdőszobában, elbújtál, kihangosítom vagy, valami nem oké. Norbi?
2: Halló?
4: Igen, itt vagyok. Na most jobban hallom.
1: Menj nyugtat, hogy valaki más is van úgy, ahogy én. Ez jó. Ez mindig erőt ad, hogy nem én vagyok egyedül ebben az állapotban, hanem te is így vagy. Norbikám, figyelj, tehát fürdőszobából beszélsz? Lakásból, házból, kihangosítom? Valami nem jó?
4: Lakásból, konyhából éppen.
2: De most már jó, levette a kihangosítót, most jó.
3: Kevésebb utolsók a csempben.
1: Jó, Norbi, jó, csak kiabálj nagyon, jó?
4: Szuper. Na, most örülök, hogy jobb a hang.
1: Jó van, Norbikám, figyelj, itt van Márk is. Szia, Márk.
5: Sziasztok, jó reggelt. Szevasztok.
2: Hello, Márk.
3: Hello, Márk.
1: Mindenkivel van ma valami.
3: Mi a helyzet, bro?
1: Márk, mi a helyzet, Márk? Mi van veled, Márk? Hogy vagy?
5: Semmi, nagyon jó. Alig vártam, majd láttassak veled.
1: Igen?
5: Hát, már nagyon régóta várunk.
1: De Norbi nagyon veszélyesnek tűnik, te is hallod?
5: Igen, látom, mint az érti volt róla.
1: Nagyon, Norbi, nagyon kemény. Na jöjjenek a kérdések akkor.
2: Á, gyerekek, ez nem tippelős, ez itt kemény tudásra van szükség, figyeljetek. Melyik játékos volt az utolsó, aki egyetlen világbajnokságon legalább 10 gólt szerzett? Norbi?
1: Jézus Mária.
2: Ugye?
4: Hú, ez elég kemény.
2: Mondja egy játékost, aki nagyon sok gólt rugott. Az egyetlen világbajnokságon legalább 10 gólt.
4: Cristiano Ronaldo.
2: Ronaldo, Márk, szerinted?
5: Messi.
2: 1970-et írunk.
4: Jaj.
2: Gerd Müller.
1: Hú, ez nem ment senki
2: egyébként. 10 gólig jutott.
1: Okay. Az szép.
2: Jön a következő. Ki szerezte a legtöbb gólt a labdarúgó világbajnokságok történetében? Tehát ezt nem egyen szerezte, hanem több labdarúgó világbajnokságon. Egyébként...
1: Csapatot kell mondani? Tehát csapat?
2: Nem, egy játékost.
3: Megszívtátok.
2: Jó, fordítunk. Szerintetek egyébként Miroslav Klose volt az, aki a legtöbbet. Hány gólt lőtt összesen? Márk, mondj egy számot.
5: 172.
2: Norbi?
4: 150.
2: Ezzel te nyertél, mert 16 gólt lőtt ez a kedves
1: Miroslav. De összesen a pályafutása alatt.
4: Márk nagyon magasra tette a mércét, akkor
2: lejjebb vettem.
1: Köszönjük, Norbi, egy gyors összefoglalás. Valóban ez történt. Köszönjük szépen. Igen, jön a harmadik kérdés.
2: Melyik játékos, nem ezt el fogom mondani, mert ez megint így hülye kérdés, tehát a legtöbb világbajnoki mérkőzésen szereplő játékos Lionel Messi.
1: Tegnap még Lionel volt, mint Ricsi.
2: Mindenki finomodik. Lionel Ricsi Messi. Hány alkalommal játszott világbajnoki mérkőzésen? Norbi, mondj egy számot.
4: 8.
2: 8, Márk, szerinted mennyi?
5: 6.
2: De ezzel...
1: Márk, ez nem lehet. Hát, ha a negyedik vagy évente. Ötödik... Négy évente rendezik, és a negyedik vagy ötödik világbajnoksága a Messinek. Hát akkor nem játszhatod összesen 8 meccset.
3: Hát 5x8... Na.
1: Na mindegy, ezt még okay. Én is tudom, pedig olyan hülyék vagyunk a focihoz, mint az állat.
2: 26 alkalommal lépett eddig pályára. Lothar Matthäus előzte meg 22-es döntőben, ő 15-tel a második.
1: Nyugtasson meg a tudat benneteket, hogy egyik se jobban ér, egyik se ért jobban a focihoz, mint a másik. Tehát, hogy Márk és Norbi, ti nagyon erősek vagytok.
4: Hülye kérdések vannak.
1: Igen, ez így van. Ez a beszéd, a hülye kérdések. Hát az ott
2: jön meg mindenki, aki hülye
4: kérdések. Normális kérdéseket kérünk.
1: Jó, mindenki.
2: Szifott Norbi!
1: Norbi, megnyerted a játékot. Fogalmam is, hogy hagyd a Feri téged összesnek.
4: Akkor most én nyertem?
1: Hát te vagy a Norbi?
4: Húha. Hát én vagyok a Norbi.
1: Erős csapat. Várjál, Norbi, maradj még vonalban. Márktől elköszönünk. Márk, szevasz.
2: Nem tudok semmi biztatót mondani.
1: Norbi, figyelj, nagyon fontos kérdés, te vagy a Norbi?
4: Én vagyok a Norbi, igen.
1: Hát akkor te nyertél.
4: Hála Istennek, jaj, de jó, nagyon örülök. Szuper.
1: Mi történik ma reggel, úristen? Meghaltam az idefelé vezető úton, én nem értem be ide, ezt mind álmodjuk, ez nincs. Norbikám, figyelj, de mutatjuk, mit nyertél, figyelj, ez a nyeremény, még az is van.
6: Gratulálunk, nyereménye 100 000 forint a vegas.hu jó voltából.
1: Azt a mindenségit neki.
4: 100 000 forint, nagyon jó, cash.
2: Szerintem megérdemled, Norbi. Igen. Tudás hát alapján
4: szeretem.
2: Megértem.
4: Szeretem ez a cash.
1: A 160-as gólszám nagyon nagy szám volt. A nyolc meccsel, amivel már a negyedik vagy ötödik világbajnoksága, és ott nagyon sok meccs van, az is egy óriási szám volt. Szóval nagyot mentek ma fociból, mind a ketten. Márk is, meg te is, Norbi. Abszolút foci szakik vagytok.
2: Van még egy külön díjad is, Norbi, hogy a troll foci szakértőt keres.
1: Igen.
4: Belevezek.
1: Abszolút erősek voltatok futballból. De jó, milyenkor egy kicsit mindig mi is megnyugszunk, hogy nem mindenki vagy. Tehát ez, hogy vannak, akik hasonlóképpen nem erősek fociból, mint amennyire mi nem vagyunk.
3: Mire költöd?
1: Mit csinálsz vele, Norbi?
4: Hát, még nem tudom, de meg lesz a helye. Na.
3: Jó,
4: nem tudom még mire.
1: Elrakod valahol, Norvikám. Jó van, Norvikám. Vigyázzál magadra, jó?
4: Köszönöm szépen. Köszönöm.
1: Na. Te mindenségét neki? Hát,
3: az írta, mind a kettő nagy futballszaki.
1: Hát, azok voltak. A 160 góllal.
2: A megértést és az elfogadást gyakorlod, ma drága barátom.
1: Azt a mindenségét. Kérdés játék volt. Na jó, gyerekek, a nap legjobb pillanatai érkeznek mindjárt perceken belül.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
14: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
15: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
17: Meg ez is. És ez is.
18: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
12: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Reklámot hallottak.
11: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nagy Kanizsa legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gyorsabb út készül a horvátokhoz, tudományos központ született Kanizsán, a klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. Üdvözlöm Önöket, Sós Kata vagyok. Jelentősen javulhat a közlekedés Nagykanizsa és a horvátországi Kapronca között egy új fejlesztésnek köszönhetően. A tervek szerint az Ákányi közúti kapcsolat kialakítása akár a felére csökkentheti a két város közötti távolságot. A beruházás előkészítése már elindult. Egy másfél kilométeres új útszakaszt terveznek, valamint egy meglévő út felújítása szintén része a projektnek. A fejlesztés jelentősen erősítheti a határmenti térség gazdaságát, írja a zaol.hu. Új kutatási és oktatási központtal bővült a Pannon Egyetem kampusza Nagykanizsán. A több mint 3 milliárd forintos fejlesztés keretében három új épület és modern laborok jöttek létre. A központban a víztudomány, a megújuló energia és a körforgásos gazdaság kutatásai kapnak hangsúlyt. A beruházás célja, hogy a város nemzetközi szinten is fontos tudományos és innovációs helyszínné váljon, tudósít a ZAOL. A klímatudatosság is kiemelt szempont a Virágos Magyarország versenyen. A globális felmelegedés miatt fontos, hogy a közterületekre és a magánkertekbe is olyan növények kerüljenek, amelyek elviselik a hosszabb aszályos időszakokat és az erősebb UV-sugárzást vagy a hevesebb esőzéseket, viharokat, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
2: Nagyon fontos a megfelelő faj és fajta választás, illetve hogy a település faj állománya megfelelően ápolt legyen, hogy a viharkárok is kevésbé károsítsák. Idén is keressük azokat a településeket, szeretnénk őket külön is díjazni, amelyek már tettek lépéseket a klímához való alkalmazkodásban. Olyan zöldfelület fenntartási technológiákat alkalmaznak, amivel költséghatékonyabban, könnyebben életben tartható a növényzet, illetve olyan növényeket alkalmaznak, amelyek kevésbé fenntartási igényesek.
1: A Virágos Magyarország verseny helyszíni szemléi már megkezdődtek, idén mintegy 400 település nevezett. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyol felhők mellett. Reggel délelőtt még több helyen számíthatunk csapadékra, délután már inkább csak egy északkeleti összeáramlási vonal mentén lehet kisebb csapadék. A hőmérséklet reggel és délelőtt 10 és 19, délután pedig 20 és 27 fok között alakul.

0: Legyen szép napjuk és vezessenek óvatosan. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Itt vagyunk, 3.9, nem, 3.10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt!
0: Hello!
3: Megbeszéltük azt a hírt, miszerint egy Ryanair gép nem tudott leszállni Eszéken, mert nem volt légiforgalmi irányító a reptéren, aki késett. Nem is tudjuk elképzelni, hogy ez hogy zajlik. Oké, hogy kisebb reptér, meg nem akkora irányítás, mint mondjuk Budapest, de mégis csak fura azért, hogy egy Ryanair gép fedélzetén 250 emberrel, plusz pilóták, meg technika vár Eszék fölött, mire beér a légirányító, aki késik. És
4: de
3: nincs ember, aki letegye.
4: Elkésik az önmagában, nem egy nagy hír, de hogy nincsen ott helyette másik
3: igen,
4: három.
3: Teljesen furán, ezt próbáltuk megbeszélni. Illetve lakógyűlés még nem volt témánk, arról is beszélgettünk, hogy kik merészkednek el lakógyűlése, és mik azok az általában fölmerülő sztereotíp témák, amik minden lakógyűlésen ott vannak. Mutatjuk a legjobb pillanatokat.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
4: Van ott negyed óra ablak, amíg cirip-cirip, nincs ott senki sem.
3: Az igen, utasok beszámolói szerint a fedélzeten egyre nagyobb lett a feszültség, a gép nem kezdte meg a leszállás, Eszék térségében várakozott, a személyzet azt is jelezte, nem sikerül rendezni a helyzetet a térségben, akkor járatot Budapestre irányítják. A horvát légiforgalmi irányítás elismert, hogy egy munkavállaló mulasztása okozott fennakadásra járat fogadásakor, nem érkezett meg a kolléga időben a helyszíre, elkésett, és ezért nem tudták leszállítani a gépet. Én egyre inkább szeretnék elmenni a légirányítókhoz, legalább megnézni, hogy ők mit csinálnak. Engem ez nagyon érdekel. Negyed óráig köröz egy 300 főt szállító, több millió dolláros gép a levegőben, mert a csávó áll egy piros lámpánál, és azt mondja, hogy haj, bocsánat, vagy elment fosni, vagy összeveszett a feleségével, vagy elvesztette a sluszkulcsát. Mi van? És te így ülsz a repülőn, hogy ezeknek a kezében vagy?
4: Na ezt nem értem, hogy ez nem létezik, hogy egy darab légirányító van fönt abban a toronyban. Hát mi van, hogyha az egy darab ember, mit tudom én, rosszul lesz, és ki kell menjen fél órára a vécére, mert hány
5: bármi, akkor addig áll mindenki. Igen, hát az úgy van, hogy te kapsz gépeket, tehát ülsz ott 5 légirányító, és akkor mindenki kap X gépet, amit le kell hozni. Tehát lehet, hogy voltak öten, csak a másik négy, a többi, hogy hívják ott a repülőgépet, dirigálta.
4: Hát most negyed óráig multitaskingolni.
3: De nem tud átszólni. Gyerekek, hát
4: találunk egy... Kicsit már az én monitorom.
3: Igen, hát találunk egy egykori légirányítót. Ez nagy állam titok, erről ők nem beszéltnek. Olyan titok övezi a légirányítás. Bár egyszerűen volt valaki, találtunk. Volt légirányító. Tehát ezeket ilyen szektorokra bontják, ül a szektorban. Ő levezeti a sajátját, leteszi, de látja, hogy mellette üres a szék. És oda becsurog egy Londonból érkező eszékgép. És azt mondja, hogy én ahhoz nem nyúlhatok, mert az nem az én szektorom, és a gép ott köröz.
4: És elkezdik hívni Boriszt, hogy...
3: És hol vagy Borisz? Borisz meg üldögél, és azt mondja, mindjárt nem vagyok, várjatok egy kicsit. Te meg ülsz a gépen, iszogatod a félmeleg kapucsinodat, és fogalmad nincs az életed, azon múlik, hogy a csávó beére vagy nem. Negyed óráig köröztettek egy több millió dolláros gépet 300 emberrel. Ez számomra teljes rejtély.
4: Home office-ban nem lehet megoldani. Nincs egy app, amit le lehetne tölteni a telefonra. Például ott állsz a dugóban, ilyen esetekre kinyitod, és akkor azt mondod, hogy 362-es kérdezik.
3: Igen. Tehát az a biztonságosabb, ha nincs ott senki, ahhoz képest, hogy a Józsi átnyúljon a szektorodba, és levigye azt a gépet. Igen, ez igazán neked való munkabalik, írja valaki. Egyébként igen, elkések negyed órát, de három gép köröz a fejem fölött.
5: Igen, és közben nézed a izét, a híreket, a telefonodat. Jó, van a 23-as, mindjárt mondom, hogy jól a 100.
3: Beérkezik a csávó, kér egy elnézést a pilótától, majd 10 perc késéssel lerakja, és azt mondja, hogy szkúzi, itt vagyok, volt egy piros lámpám.
5: Hát,
3: valahol, igen. Hol az AI, hol a mesterséges intelligencia? Ehhez miért kell még emberi erőt? Tehát nem is értem, miért nem valamilyen számítógép viszi le ezeket a gépeket, és adja az információt, számolja ki az esélyeket, a leszállást, a magasságot. Tehát
5: biztos, hogy tök
3: érdekes.
5: Van ez is benne.
3: Biztos, hogy számol neki, persze.
5: Igen, biztos, hogy van ilyen háttértámogatás, de szerintem ez pont az, amit nem adsz át szívesen. Egy számítógépes hiba miatt valaki oda csattan, azért ez nehezen magyarázható.
3: Aha.
4: Hát meg hogy...
3: Hogy ehhez kell az emberi tényező.
5: Igen,
4: meg nyilván
5: igen.
4: Kivállalja a felelősséget. Tehát, hogyha Borisz elkésett negyed órát, és én két irányba figyelek, ha ilyesmit meg lehet tenni... Aha.
3: Na, de nincs ott egy ilyen pótember, aki csak ott üldögél, hát hogy... amit te is kérdezel, hogy valaki rosszul lesz, valaki kimegy, valaki nem tud visszajönni, akkor azt gondolnád, hogy ül egy ügyeletes mondjuk, nem? Hát tehát vagy... ott van egy ügyet, és az a dolga, hogy valaki kiesik, alszik ácsos szobában, mint egy másodpilóta, aki néha elmegy aludni egy kicsit hosszabb tengeren túli járatokon, de fölébresztik, ha van valami.
4: És mint a cserejátékos a kapust,
3: igen, az, oké, gyerekek, nem jött meg, beülök. Tehát tényleg az a megdöbbentő, hogy te ülsz a legnagyobb kényelmed a repülőn, miközben a csávó a piros lámpánál áldogál. És neked a géped nem száll le. Eszik egy kis reptér, és csak egy torony irányító van a csekély forgalom miatt. Sármelék is így működik Magyarországon, ha probléma van a lokális irányítással, akkor mennek kitérőre. Tehát akkor ott tényleg az volt, hogy lejárt a munkaidő, azt mondta, csokolom, nem jövök, megérkezett a gép, és senki nem válaszolt a másik oldalon. Ez egyébként egészen jó. Nézzük meg a főbb témákat, várját, tehát mi lehet? A lakógyűlésen szó róla, ugye? Postaláda, tele. Kutyaszar, az egy fontos téma szerintem, hogy szeded össze a kertbe, játszik ott a gyerek, ki megy ki, hogy megy, stb. Az. Valamilyen felújítás, vagy a háznak meg kell csinálni, össze kell rádobni.
4: Emiatt közös költségemelés.
3: És a közös költségemelés, nincs elég pénzünk, ezért közös költséget kell emelni, mert bizonyos javítások vannak. Ezek a neuralgikus pontok, nagyjából ez történik a lakógyűlésen.
5: Hát meg kinek mit lehet például? Most van egy ismerősöm, akinél az zajlik, hogy kiszereltetett föl légkondit. Mert ugye a B oldalon lakóknak van rá lehetősége, mert van hely, oda megy a meleg levegő, stb. Az A oldalon lakóknak viszont nem lehet ezt, mert ott mit tudom én, mivel, oda nem lehet légkondit szerelni. A B oldal hátra dől, és azt mondja, hogy nem mi választottunk, érted, de azt a szar oldalt, tényleg költöztetek oda. Az A üti az asztalt, hogy de nekik is kell a légkondi. Tehát, hogy ilyenek. És ez órák.
3: Ezek az ügyek mennek nagyjából 2-3-4 éves átfutással, mert a lakók képtelenek megszavazni. Másfél-két éve felvetődött, hogy csináljuk meg a kerítést. Csináltassuk meg, jelenleg fából van, 18 éves az idő, hát egész egyszerűen megette minden. Több opció is volt. Fáról fára, fáról WPC-re, fáról alura, azóta sem egyeztünk meg, nem lett kicserélve. Érted? Másfél éve rágják a gittet, hogy kicseréljék el, és nem tudják megcsinálni. Igen?
5: De ez legalább valami, érted? Itt ez egy komoly felújító valaki.
3: Na de másfél év.
5: Hát igen, igen, valaki írt, hogy az a központi kérdés, most már minden lakógyűlésen, hogy kinyitja ki a lépcsőház ablakát.
4: Igen.
3: Nagyon jó, takarítás.
4: Igen, takarítás,
3: igen, takarítás és a szemétdíj tartozások. Tehát őrületes dolgok. Őrületes dolgok történnek ezeken a lakógyűléseken. De hogy ez is egy típus, aki erre eljár, szerintem. Szóval, hogy ide is egyfa, ahogy SMK-s is egyfajta ember lesz, a lakógyűlés is egyfajta típus jár, nem? Tehát oda nem keveredsz be csak úgy, ha te oda nem akarsz elmenni. Értem, hogy muszáj néha, mert a laháznak a sorsa, minden, de nem. Tehát aki oda eljár, az is teszi valamiféle perverzióból. Mert hogy van benne valami, nem? Nem megy oda mindenki azért.
4: Egyik legnagyobb kedvencem, ugye múltkor volt ilyen, akik routeren keresztül üzengetnek egymásnak.
3: Nagyon nagy.
4: A harmadikon lakó csalja a Bélát. És ez a wifi feljelentkezés. Akárhányszor feljelentkezem, mindig elolvasod, hogy a harmadik emeleten mi történik, halljuk, hogy WC-zel Béla, és akkor ezeket ilyenekre tudsz.
3: Őrületesen jó. Hát ez a házak meg a társasházak nagy előnye egyébként, nem? Tehát, hogy ez... Ebben a formában ez elkerülhetetlen, és aztán a végén kiderül, hogy emelni kell a költségeken. Mármint a kiadások miatt emelni kell ugye a...
4: Amit aztán az idősek rendre leszavaznak, mert hogy ő már nem fog annyi ideig élni, hogy ennek az előnyeit élvezhesse, és akkor ő ezt már nem szavazza meg, miközben a többiek agitálnak, hogy na de hát csokolom, a homlokzat esik le, a vakolat meg minden, ő aztán ő már nem fizet ezért többet.
3: Igen, figyelj. 20 perc veszekedés után, ahol azon ment a vita, hogy kivágjanak egy fát az udvaron, a közös képviselő egy ponton megoldásként azt javasolta a vitásfeleknek, hogy öljétek meg egymást. A fát azért kellett kivágni, mert az egyik néninek, aki állítása szerint majdnem vak volt, nagyon sötétet csinál a lakásában, így még kevésbé látod. Igen. De ha mentem haza, és a ház előtt álltam meg, mindig jött ki, és nagyon jól látta, hogy ki vagyok, és akart kérni valamit, írja Reni. Érted? Tehát olyan én nem volt sem ennyire vak, de mégis ki akarta vágni a fát.
5: Ó, a fűtéskorszerűsítés. Írta, az nálunk is van, egy ismerősnél, a ház 70%-a megszavazta, 30% pedig szintén ugye idős emberek, akik azt mondják, hogy ez minek, mert jó ez így, meg bejön, az indoka, hogy nem engedélyezi, hogy mert bejön a munkás a lakásba. Meg másképp nem tudja kicserélni a lakást.
3: De azon mi nem megy át, hogy ne, ha most ő erre áldoz, az egy éven belül neki visszajön a rezsiben, vagy nem tudom.
5: Értékesebb lesz a lakása, lesz a lakás. Nem érdekli.
4: Meg nincs pénze.
3: Nálunk arról van a háborgás, hogy a budapesti belvárosi ház előtt az utcán is tilos legyen a dohányzás, mert bemegy a harmadikra a füstdanénihez. Minden segít neki.
2: Balázsék a Rádió Egyen.
3: Na, még gyorsan hívjuk a naphallgatóját, és aztán elmegyünk. És hétfőn vagyunk újra.
5: De ugye? Akkor nagyon, nagyon.
3: Hétfőn Eszter vagyunk nagyon. Újra. Hétfőn Eszter?
4: Eszter, igen.
3: Eszter kezdi majd a hetet, és hívjuk még a naphallgatóját gyorsan.

0: Jó, gyerekek. Hát most nem. Van ajcsi, amit nekem ad is úr? Nincsen plusz ajándék, csak egy ajándékcsomag. Egy ajándékcsát. Csomag lett volna. Jól van, gyerekek.
1: Nagy pihi hétvégén?
0: Hát muszáj lesz nekem, egy kicsit muszáj lesz pihennem. Helyre tenni itt az elmúlt 10 napot.
2: Az egyensúlyt vissza.
0: Az egyensúlyt vissza kell állítani, igen. Úgyhogy
1: feldolgozni.
0: Úgyhogy pihenni kell. Holnap ugye nem vagyunk, egy nap best of, és hétfőn. Hétfőn támadunk újra. Jó? Úgyse gyerekek, akkor viszont. Akkor recept sincs viszont, az pénteken szokott lenni, nem hoztuk előrébb.
2: Cseresztéspite lett volna.
0: Egy jó cseresztéspite. Jó, van gyerekek, hétfő jövünk. Puszi mindenkinek, szevasztok! Ciao, ciao, hello.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspotlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Cherry modellek készletről. Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel már 11 millió 400 ezer forinttól. Várunk Nagykanizsán a Cherry Zala márka kereskedésben.
15: Júniusban is megéri az E+D-be betérni. Frissülj fel Peroni Nastro Azzurro sörrel már 369 forintért. Indítsd jól a reggelt Omnia Classic őrölt kávéval 250 g-os kiszerelésben most csak 1499 forintért. A kristálycukor darabja 289 forint 5 darab vásárlása esetén. E+D, ahol a pénzed többet ér.
16: Magyarországon gyártott Masterwool-glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Masterwool-glass.
17: 2026 nyarán visszatér a fesztivál, amit mindenki vár. Július 16-a és 18-a között irány Zalaszabar, mert jön a 8. Bor Zene Zala Fesztivál a Kányavári Borbirtokon. Barátok, természet, felszabadító zene és remek borok a zalai borvidékről. Ez a Bor Zene Zala. 3 napon át a legjobb hazai előadók várnak. A színpadon Rózsa Magdi, Tankcsapda, Báj Alex és a Slep, Parnograszt, Kökény Attila és Sakoncai Szimfonik. Jegyek a kanyavari.mytix.hu oldalon kaphatók. A rendezvény támogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
18: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
19: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Vekedbe kapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi ma is láger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi ma is lágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: felhős időben és a maximum 22-24 fok körüli hőmérsékletekben ma könnyebb dolgozni. Nem terelődik el a gondolatunk a nyaralás irányába. Dehogy nem.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! Közben Martin Garrix dalát indítottam el, aki végre megerősítette az infót. Idén évvégén érkezik a következő lemeze.

0: interjú egy ilyen csak igazi mai sláger megy. Van, aki ugye a nyár elején veszi ki a Szabiát, a legtöbben viszont júliusra, augusztusra tartogatják. Akikkel most dolgozom, azoknak jó munkát kívánok, azon keveseknek viszont, akik éppen most nyaralnak, azoknak jó pihenést. Hát nagyon remélem, hogy éppen nem a hidegfront utáni Balatonnál, és nem a Balcsival van a baj, az időjárással. Most a legjobb egy tengerpartján hallgatni a Rádió Egyet, bárhol is pihenjen az ember, vigyen magával minket a nyaralására, applikációnkon vagy a weboldalunkon keresztül is lehet hallgatni az igazi mai slágereket pihenés közben. Mindjárt folytatom a zenélést ezzel a dallal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börek stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség-gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis?
7: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
9: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
10: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
11: Meg ez is! És ez is!
10: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
1: Reklámot hallottak.
12: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most éppen a kiadóváltásban lévő Ed Sheerantől, aki 15 évet húzott le a korábbi vállalatnál. Ahogy írta, akkoriban egy nagyon fiatal srác szerződött le a kiadóval, aki időközben édesapa lett, felnőtt, és most szakmai váltáson gondolkozik. Úgyhogy Ed Sheeran megújul az elkövetkezendő időszakban, ez biztos.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Latin pop után most dance zene következik a nagy környezetvédőtől, Samfeltől. Az idei nyári partik egyik nagyon fontos dala ez, Heart Like Mine. Most olvastam, Samfelt szülei vegetáriánus hippik voltak, ahogy ő mondta, innen jött a környezet szeretete és annak védelme. Nagyon sokat melózik azon, hogy a buliain, de úgy általában a partikon egyre kevesebb műanyagot használjanak. Hölgyeim és uraim, Samfelt!

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Ezen a héten végre premieres az új Spielberg film, a Leleplezés napja. A történet azt a pillanatot dolgozza fel, amikor a 8 milliárdos emberiség szembesül a megdönthetetlen bizonyítékkal, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Steven Spielberg tehát évtizedek után visszatér a kedvenc UFO témájához, de ezúttal a modern kor és a közösségi média reakcióit is belefoglalja a feszült skifibe. Olyan sztárok láthatóak a főszerepben, mint Emily Blunt, Colin Firth vagy éppen Josh O'Connor. Ez a nyár egyik leginkább várt grandiózus mozifilmje. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash?
4: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
10: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Új út erővel pörök a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
13: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
14: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
15: A világ Szegeden találkozik.
16: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
15: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
16: a világ sikerű Bastille,
15: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
16: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most is indítok egy olyan dalt, amit biztos, hogy fogunk hallani tengerparti bárokban, szállodákban, szórakozó helyeken, de akár a Balatonon, a Gofrisnál vagy a Vízibicó kölcsönzőnél is. New Religion, az a BB Rex a következik, aki konkrétan majdnem otthagyta a zenei part, mert évekig csak másoknak írhatott slágereket, ő maga alig kapott lehetőséget előadóként, de szerencsére ez mára már nincs így, és ez a zene nagyot megy tőle. BB Rex, New Religion.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
6: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
7: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
10: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig. A Böreg Stangli 33% kedvezménnyel. Csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
12: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
13: Azaria, Dash, Majka, Jodló, Halott Pénz, Betonhofi, Fogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
14: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jönnek, mennek a felhők az országban. Változóan felhős napos az idő. 22-23 foknál van, nem sok helyen lesz több. Holnap már jóval több lesz a napsütés, gyengébben lesz felhős az idő. Pár fokkal emelkedik is majd a hőmérséklet a maihoz képest. Lesz majd 25-26 fok is akár.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Itt a Rádió 1-en. Azonnal indítjuk a Daily Mixet a Sugar Daddy-vel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
9: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
13: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint. A magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
15: A világ Szegeden találkozik.
16: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál. Szeged ifjúsági napok.
15: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
16: a világsikerű Bastille,
15: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
16: és a legnagyobb hazai együttesek.
17: Június 15-én bérletárforduló.
16: Szín.org.
1: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Cseri modellek készletről. Tiguan 8 szuperluxus felszereltséggel már 11.400.000 forinttól. Várunk Nagykanizsán a Cseri Zala márka kereskedésben.
19: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
20: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
21: Rádió
12: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ez itt a csütörtöki Daily Mix június 11-e, valami azért nagyon illusztris dátum, mert hogy nem sokára elkezdődik a foci VB, de hát addig mi a legjobban töltjük el az időt. Például folytatódik a Daily Mix Taylor Swift-tel, aki 2026-ban sem pihen. Új infó róla, hogy rangos dalszerzői elismerést kapott, új filmzenei projekten dolgozik, miközben a rajongók figyelme továbbra is magánéletére irányul. Az év egyik legnagyobb szakmai elismeréseként Taylor Swift bekerült a Songwriters Hall of Fame-be, vagyis a dalszerző hírességek csarnokába, ezzel minden idők legfiatalabb női előadója lett, aki megkapta ezt a megtiszteltetést, és ez jól mutatja, hogy mekkora hatást gyakorol dalszerzőként a modern popzenére. Hát ha már így van ez, akkor egyik legsikeresebb dala érkezik a Life of a Showgirl című albumról, amelyet tulajdonképpen vőlegényének Travis Kelce-nek írt, ez az Opelite.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Louis a folytatásban, aki egy fiatal német popénekesnő, aki a 2017-es The Voice Kids tehetségkutatón vált ismerté, és 2022-es Gold című slágerével aranylemezt szerzett már Franciaországban és Lengyelországban. Neki tavaly februárban jelent meg debütáló korongja Left in Your Love címmel, de hát nem maradt abba a munka, nem ül a babérjain. 2025. júniusában ugyanis előrukkolt a most következő dallal, amely talán egy második album eljövetelét jelenti a rajongóknak, akik örülhetnek. Ő Louis, Get Lucky.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és Lady Gaga 2026-ban ismét elképesztő évet fut. Az énekesnő a kritikusok által is agyon dicsért Mayhem lemezzel és a teltházas The Mayhem Ball turnéval tarolja le a világot. A koncertkörút akkora siker lett, hogy Lady Gaga még plusz dátumokat is bejelentett, járt Japánban és Észak-Amerikában is, és a rajongók most már leginkább arra várnak, hogy mikor jön az európai stadion turné bejelentése. Egyelőre nincs még hivatalos dátum, de hát várjuk szeretettel ide is. Nagyon-nagyon reméljük, hogy ha esetleg Magyarországra nem jönne el, de azért valahol a környező országokban láthatjuk őt, és meghallgathatjuk immáron Grammy-díjas dalát, Lady Gaga.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nos, a most következő dalról azt hinnénk, hogy teljesen új, mert hogy 2025-ben lett virális a TikTokon és az Instagramon, de nem. Az eredeti verzió még 2007-ben jelent meg egy bizonyos Dr. Jose-tól és Jeremy Carr vokájával, aztán 2010-ben Kato készítette el a Turn the Lights Off saját verzióját, ami óriásit ment akkoriban is. Debütáló Discolize című albumának egyik legismertebb dala lett, és 15 évvel később újra óriásit robbant, mégpedig John Hamm mémjének köszönhetően. A DJ szerint annyira elszabadult a dal, hogy amikor megnyitotta a TikTokot vagy az Instagramot, szinte minden második videóban a saját zenéje szólt. Mi nem videózunk, hanem hallgatunk. Ez pedig Kato, John és a Turn the Lights Off.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
3: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Cseri modellek készletről. Tiguan 8 szuperluxus felszereltséggel már 11.400.000 forinttól. Várunk Nagykanizsán a Cseri Zalamárka kereskedésben.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Csizinszki Évával. Csak igazi, ma is láger megy. 95.6

Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy. Hát jöjjön a Fast Boy, egy 2021-ben alakult német EDM House duo Berlinből, a Hein testvérek Lukas és Felix projektje. A srácok már korábban is zenéltek O Brother néven, de Fast Boyként robbantak be igazán, és gyorsan bekerültek az elektronikus zenei élvonalba, olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint a Medusa, Tiesto vagy Armin van Buuren. Az áttörés pedig a Bad Memories hozta meg, amit a Medusával közösen készítettek. A Fast Boy különlegessége, hogy nem csak producerek, hanem dalszerzők és énekesek is, vagyis komplett zenei csomagot hoznak, és hogy most mit hoznak? Ez a Fast Boy és a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és már érkezik is a One Republic. A zenekar 2002-es alakulása óta csak a Spotify-on több mint 5 milliárd lejátszást gyűjtött, slágereik meghódították a rádiós és streaming listákat is. Olyan dalok fűződnek a nevükhöz, mint az eladási és játszási rekordokat megdöntő Apologize, az All the Right Moves, a Secrets, a Good Life, vagy a 41 millió példányban elkelt Counting Stars. Slágereiket számtalan filmben is hallhatjuk, a zenekar az elmúlt évben pedig új területet is meghódított, a hatalmas sikerű manga anime adaptáció, a Kaiju No. 8 sorozathoz írtak dalokat, és ez a banda június 25-én beveszi a Budapest arénát slágereivel és kirobbanó energiáival, mert hogy magyarul itt lépnek fel Magyarországon, mi pedig alig várjuk őket. Kaigo, One Republic, Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ezt a dalt a nagyszerű ausztrál DJ Cyril is feldolgozta, akivel találkozhattunk nem is olyan régen a Rádió 1 születésnapi fesztiválon pünkösd vasárnap, és óriásit bulisztunk vele. Ő Ed Sheeran, Cyril és a Camera.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát, mit csináljunk? Ilyen gyorsan megy az idő. Eddig még előttünk volt a Rádió egy születésnapi fesztivál, és most utánunk van a Rádió egy születésnapi fesztivál, ahol nem más, mint Sam Feld is velünk bulizott, illetve mi buliztunk vele egy fantasztikus szettel, egy fantasztikus vizuállal érkezett, úgyhogy fantasztikus élményt adott nekünk, és ezzel az élménnyel megyünk tovább most, mert hogy most ő érkezik, mégpedig Rosalinnel közös dala, ami nem a tökéletes életről szól, hanem a saját utunk megtalálásáról, arról, hogy hiába vannak sebek, hibák, nehézségek, attól még mehetünk tovább, és lehetünk szabadok. Na hát akkor felidézzük a fantasztikus Budapest parki pillanatokat, de még mielőtt itt bárki bármit felidézne, annyit mondok, találkozzunk holnap is, ugyanitt ugyanekkor én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig Sam Feld, Rosalind és a Heartline.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
2: Ne!
3: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu. Úgy is tett!
4: Válts a jövőre! Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyíkó.hu weboldalra. Omoda és Gyíkó. Alap az extra!
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
6: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
4: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
0: Reklámot hallottak.
7: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

megy, csak igazi mai sláger megy, egyik stílus után a másik. A popballadát dance zene követi, Györke Attila vagyok, hello mindenkinek, felelek a hangulatért, és hozok most egy angol DJ-t.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Változóan napos felhős az idő az országban. Ez így marad egyébként holnap-holnap után is. Lassan emelkedik majd csak a hőmérséklet. Holnap 24-25 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazása.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Most ilyen DJ percekben vagyunk, mert hogy itt tapik után biztosan érkezik majd a folytatásban Regard, Marshmallow, vagy éppen az olasz DJ Hypaton, akitől ezt a dalt játszom majd, Out of My Head.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Bár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börek stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
10: A világ Szegeden találkozik.
11: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
10: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
11: a világ sikerű Bastille,
10: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
11: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
12: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe. Vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. BB Rexa a folytatásban, akinek nem ez az igazi neve. Bletta Rexaként látta meg a napvilágot, a Bletta albánul méhecskét jelent. Na, innen jött angolosan a BB becenév. De őt a hangja és a zenéje miatt csípjük. Természetesen mindenki értette, csípjük, ugye? BB Rexa, New Religion, az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Ezen a hétvégén is érdemes moziba venni, mostantól látható a Szürke Zóna, Guy Ritchie új akciótrillere. Aki szerette a korábbi filmjeit, mint a Bluff, az Úriemberek vagy a Szövetség, annak a stílus most is ismerős lesz. Laza, stílusos karakterek, pörgős dialógusok, rengeteg akció. A történet középpontjában egy dörzsölt és rendkívül intelligens ügyvédnő Rachel áll, valamint az általa vezetett elit zsoldos csapat probléma megoldó gárda. A bonyodalom akkor kezdődik, amikor egy kegyetlen bűn szövetkezett és egy gátlástalan diktátor ellop 1 milliárd dolláros vagyont, mivel a hivatalos szervek tehetetlenek, a Wall Street-i károsultak Rachel csapatát fogadják fel, hogy szerezzék vissza a pénzt. A főszerepben Jake Gyllenhaal, Eliza Gonzalez, Henry Cavill. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja.
3: Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán Well Hello! Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy! A Sopronfesten! Július 4-én szombaton a Sopronfest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopronfestre a Rádió 1-en!
2: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopronfestre!
3: Sopronfest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
8: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Na, mi lesz a mai program?
12: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
11: Vagyis?
12: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
11: És ha rock'n'roll, akkor...
12: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
13: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
14: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko, alap az extra.
15: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
16: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Pogány Induló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
17: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
18: Reklámot hallottak.
19: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

like it when you take control, even.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Szanaszét díjazott előadók egymás után, mert hogy Taylor Swift-tel folytatom. Úgy tűnik, van egy megdönthetetlen rekordja. Az amerikai zenészeket díjazó gálán, az American Music Awards-on megdöntötte 2019-ben Michael Jackson korábbi rekordját, és Amerikában a legtöbb díjjal jutalmazott előadó lett.

0: legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Bár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börek stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecomb. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: A világ Szegeden találkozik.
9: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál. Szeged ifjúsági napok.
8: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
9: a világsikerű Bastille,
8: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
9: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Amíg már a felhőt, addig holnapra napocskát mutat az időjárás applikáció, és most egy darabig állandósulni fog a 22-24 fokos idő.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termék

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz bizony Rádió 1 Live Mix délután 5 órától Juhász Gerivel, és minden nap ugye más-más Rádió 1-es DJ-vel, ma Pure Beat áll a lemezjátszók mögé. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, a következő zenei óra még az enyém, és Taylor Swift-tel indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Bár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börek stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
9: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
10: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
11: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
10: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
11: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
12: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
13: A csirke szárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több víz.
16: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
17: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagenk és még sokan mások.
18: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
1: Reklámot hallottak.
4: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mert egy szuper délután mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Végig jó hangulatú zenei órát ígérek, közben természetesen bárki bármit lát az utakon, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, tessék szólni. Autós barátaimnak pedig most küldök egy kis nyárhangulatot. Hölgyeim és uraim, ez a Hot Like Mine!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, 16 óra 17 perc közlekedési infók. Barnától tudom, hogy dugó van az M1-esen a Grébics pihenőnél. Dolgoznak, mindkét oldalon csak egy sávon lehet autózni, a dugó a Budapest felé haladó oldalon van. Vitéz szólt, hogy baleset és helyszínelés miatt van 3 kilométeres torlódás az M3-ason Budapest felé 60-nál. László írta, a Budapesten a 19. kerületben baleset volt a Hunyadi utcában az Esze Tamás kereszteződésnél. És névtelenül jött, Budapest 16. kerület, Csömöri út, baleset a József utca és a Szilágyi Dezső utca között. Köszönjük szépen, várjuk a továbbiakat a Rádió 1 forró rutinja 20-as 3 111 111.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Ezen a héten végre premieres az új Spielberg film, a Leleplezés napja. A történet azt a pillanatot dolgozza fel, amikor a 8 milliárdos emberiség szembesül a megdönthetetlen bizonyítékkal, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Steven Spielberg tehát évtizedek után visszatér a kedvenc UFO témájához, de ezúttal a modern kor és a közösségi média reakcióit is belefoglalja a feszült sci-fibe. Olyan sztárok láthatóak a főszerepben, mint Emily Blunt, Colin Firth vagy éppen Josh O'Connor. Ez a nyár egyik leginkább várt grandiózus mozifilmje. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusskel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
6: Meg ez is! És ez is!
5: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: JACOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
9: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
11: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
12: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez a Rádió 1, 16 óra 42 perc, közlekedési infók. Atti szólt, hogy lassú Budapesten a 17. kerületben a Pesti út, ugyanis a Ferihegyi út és a Csabai út között baleset történt korábban. Szintén baleset volt a 4. kerületben a Külső Szilágyi úton a Homoktövis utca kereszteződésénél, írta Fecó. Az M1-esen a Grébics pihenőnél van dugó, dolgoznak az úton, mindkét oldalon csak egy sávon lehet autózni, a dugó Budapest felé van. És baleset utáni helyszínelés miatt 3 kilométeres a torlódás az M3-ason, a főváros felé 60-nál. Folyamatosan várjuk az üzeneteket, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algidas mellyékrém 1499 forint. 3 termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
9: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
10: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
11: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, 4 órával a világbajnokság nyitó meccs előtt világbajnok zenék jönnek itt a Rádió egy Live Mixben. Pure Beatnek köszönhetően. Hello Pure Beat.
3: Csak is szavaztok, srácok. Hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek.
2: Megyünk élőben mindenhol, a YouTube csatornánkon és a TikTokon is. SMS és Viber számunk 0623111111. Mixelünk innentől kezdve, induljunk el.
3: Hát biztos, hogy a németek minőségi focit fognak hozni a VB-n. Szóval német minőségi house zenével kezdünk. Érkezik a Purple Disco Machine és a Wonderful Life, ezzel kezdünk itt a Rádió egyen, a Live Mixben.
1: Rádió.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 live mixet halljátok, egy zseniális felújított változat Whitney Houston legendás 1986-os dalából, a Higher Love-ból. Mellettem Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedés info: baleset pár perce történt Budapesten a Szilágyi Erzsébet fasorban a Nyúl utcánál, és 3 kilométeres dugó van az M1-es autópályán a Greybridge pihenőhelytől a 72-es kilométertől a Budapest felé vezető oldalon. Mindenkinek jó utat! Egy Viber üzenet: sziasztok Rádió 1, a csajok nálam már mind készen vannak a nyárra, pillák a helyükön, most már csak ti hiányoztatok a fülünkből, pörögjön a munka és a zene ezerrel, ne hagyjátok ki ezt a napot sem. Szeretettel Szabina, a pillás csaj.
1: Ó, hellóka.
0: Jó munkát és sok-sok elégedett ügyfelet és elégedett pácienst kívánunk neked. Megyünk közben tovább.
1: Így van, megyünk tovább az olasz DJ Alex Kenji dalában, megyünk tovább, aki szokta mondani erre a dalra, hogy ledobta a nyári bombát. Erre szokták mondani, hogy egyszerű, de nagyszerű. Ez a dal fantasztikus, ez nem más, mint a Bambolé. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

burning, inside I'm hurting, send a feeling I can't keep.

0: Smile Angel és a Moving to the Sun. Én minél többet hallom ezt a dalt, annál jobban tetszik, komolyan.
1: Igen, hát ez a vokál, ami benne van, ugye ez annyira belemászik a füledbe, egyszerűen hihetetlen, elképesztő.
0: Így van, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Sziasztok, szeretném megköszönni, hogy ilyen jó zenéket játszottok a live mixben minden áldott délután. Nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet, mindig jó a hangulat és szuperek a zenék. Csak így tovább, üdvözlettel, Béci.
1: Köszönjük szépen.
0: Sziasztok, Pure Beat a No One 2026-os verziója. Nagyon jó lett, egy csomószor meghallgattam, és a tegnapi World is My Radio Show-t is nagyon bírtam Gerivel meg veled. Üdvözlettel, Norbi.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy hallgatjátok az új dalt. Egyébként itt a végén majd belecsempészünk a mixbe.
0: Yes, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Pure Beat és a Rádió Egy live mix után szokás szerint a Rádió Egy kívánság műsor jön 6-tól 8-ig. Mi érkezik most?
1: A következő dal egy olyan dal, amit a múltkor Gerivel pont azt beszéltük, hogy nem láttunk jönni. Ez Faithless és Bebe Rexha közös újdonsága, a klasszikus Insomnia lett újra gondolva, újra énekelve, hát szerintem zseniális darab lett. Már is mutatom, érkezik a New Religion, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Hát szépen gratulálok, ez volt ugye a No One, az egyik legnagyobb slágered, és annak is egy felújított 2026-os változata. Alig hallom ki belőle az eredeti dalt, és szerintem ez tudatos is, iszonyatosan jó.
1: Igen, ez volt a cél, hogy egy teljesen új köntösben újra énekelve hozzam ki 2026-ban, és hát azt gondolom, hogy szerintem sikerült. Lesz belőle még egy verzió, az egy kicsit erősebb lesz. Itt pedig az volt a cél, hogy egy ilyen kis rádióbarát, kicsit ilyen kocsikázós, nem is tudom, ilyen kicsit ilyen csillezős, naplementés feelingű vibe-ot hozzak ebből.
0: Sziasztok, Geri és Pure Beat! Megvan az új kedvenc számunk, ez a No One, annyira jó, hogy még a Bugi is megy a kocsiban Krisztiánnal. Üdvözletel, Magdolna, az anyu.
1: Nagyon helyes.
0: De jó! Három óra múlva kezdődik az idei labdarúgó világbajnokság. Kinek drukkol Pure Beat?
1: Én spanyol favorit vagyok.
0: Riva. Hol lesznek még fellépések a héten?
1: Pénteken kezdődnek a bulik, holnap Budapesten leszek, szombaton pedig három helyszínen leszek megtalálható. Siófokon kezdek, onnan megyek Mosó-Magyaróvára, végül pedig a budapesti Afteron zárom a sort.
0: Super Pure Beat, nagyon köszi ezt a mait, találkozunk a Birdies Man Radio Show-ban a jövő héten.
1: Így van, további szép hetet mindenkinek, csoki, sziasztok!
0: És maradjatok, világbajnok zenék jönnek nálunk is, hamarosan például Hypadon és az Out My Hair. Innentől ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
7: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
6: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
7: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
10: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
11: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
12: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
13: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
14: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
15: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
14: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
16: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
17: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
18: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tollett trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
20: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
21: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
22: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
23: Június 13 és 19 között.
22: Ez az!
23: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
24: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
25: Mi?
24: Ne!
25: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
24: Ugrunk egy bombát!
25: Szállás.hu. Úgyis te...
26: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel! Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
27: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
28: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Reklámot hallottak.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: következő két órában szokás szerint én leszek az éterfutár. Várom a kéréseket, üzeneteket, jó kívánságokat, vagy bármit, ami kikívánkozik. András ma az első telefonáló. Mit kérsz és kinek?
1: Regán Lilit a Csabikának és a Kevinnek.
0: Na akkor a legfrissebb Regán Lili slágert játsszuk most nekik itt a Rádió 1-en. Ez a Hilmi.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Összeütközött két autó Budapesten a Ferihegyi reptérre vezető úton a Herc utcánál, és Tamás írja, a baleset történt Szolnokon is, a Tószegi úton a Panel utcánál, 3 kilométeres a sor mind a két irányban. Mindenkinek jó utat! És itt van Brigitta a vonalban, parancsolj!
1: Gyorkolitól kérnék egy számot.
0: Oké, kinek menjem?
1: Máriónak.
0: És ő kicsoda?
1: Bátyám.
0: Na ezt akkor most neki játsszuk itt a Rádió Egyen. Joel Corey, Stay a Little Longer.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Anikó, hallgatlak?
1: Ray Daltontól szeretnék egy számot kérni.
0: Ray Dalton nagyon jó. Kinek menjen?
1: A férjemnek, Karcsinak. Nagyon szeretem, most békültünk ki, és mindenért elnézést kérek.
0: Jézusom, most békültetek ki, és mindenért elnézést kérsz? Akkor sárkány voltál egy kicsit?
1: Ó, hosszú. Nagyon hosszú.
0: Ki az, aki rossz fát tett a tűzre?
1: Ő ment túl egy határon.
0: De akkor miért te kérsz elnézést?
1: Nem tudom.
0: Egyre izgalmasabb, komolyan, de nincs nagy baj, nyugtass meg.
1: Nincs.
0: Jól van, hál' Istennek. Mit üzensz neki?
1: Hogy nagyon szeretem, és még legyünk ugyanennyi ideig legalább együtt.
0: Mióta vagytok egy pár?
1: 8 éve.
0: Én akkor még nagyon sok ilyen 8 közös évet kívánok nektek, veszekedések nélkül természetesen, jó? Sok boldogságot!
1: Köszönöm szépen!
0: Hamarosan Ray Dalton jön, és a Blood Runnin'. És persze várom a további kéréseket is. A számunk 0620 3111111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
11: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
2: Reklámot hallottak.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Holnap már kicsit jobb lesz az idő, sokat fog sütni a nap, 26 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Péter kérésére közben Tóth Abigail és Axel dalát indítottam el, kinek menjen?
2: Olivernek, Belinek és Sharonnak üzenném, hogy szeretem őket.
0: Mennyi idősek a gyerkőcök?
2: Hát 3,5 éves és 1,5 éves.
0: Tóth Abigail, Axel, Sugar Daddy, ez ma este a tiétek itt a Rádió Egyen. Szuper nyarat kívánok!
2: Köszönjük szépen, szép napot!

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, ezt az SMS-t figyeljétek. Sziasztok, a férjemnek Gabóna kérem az új közös számunkat, Kesmirtől a Wild Ride-ot. Üzenem, hogy mindjárt kész a házi készítésű jalapeño szósz, a nachos és a hamburgerek mellé, és este indulhat a VB maraton. Köszönöm szépen, Marian. Hát komolyan mondom, én mindenkinek ilyen feleséget kívánok, mint Marian. Ki szereti még ezt a Kesmir dalt?
1: Szia, Lili vagyok.
0: Hello, Lili, és te kinek küldöd?
1: Menjen a páromnak, és ezt üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Kesmir, Wild Ride, ez akkor pörög nektek is, sok boldogságot kívánok!
1: Szépen.

0: Igazi mai sláger megy, a Rádió egy kívánság műsort halljátok. Szia, Eszter!
1: Szia, egy szülemtől szeretnék kérni egy dalt, mert nagyon szeretem. Van három fiam, és egy férjem, és neki üzenem, hogy szeretem őket, és épp a vacsorát készítem, várom őket a konyhába.
0: De jó, mit tesztek ma?
1: Egy kis meleg szendvicset készülök, mert most jöttem Pilatesről.
0: Jó étvágyat kívánok azokhoz a meleg szendvicsekhez. Jön nektek mindjárt Ed Sheeran és az Azizám. És figyelem, a jövő héten játék is lesz itt a Rádió egy kívánság műsorban. Mutatom, hogy mit nyerhettek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Velhe!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
8: Különleges környezetben nyaralna? Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozon, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotelozom Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozom.hu.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Júniusban is megéri az E-plusz D-be betérni. Frissülj fel Peroni Nastro Azurro sörrel már 369 forintért, indítsd jól a reggelt Omnia Classic őrölt kávéval 250 g-os kiszerelésben most csak 1499 forintért. A kristálycukor darabja 289 forint 5 darab vásárlása esetén. Az E-plusz D, ahol a pénzed többet ér.
15: Cseri modellek készletről. Tiguan 8 szuperluxus felszereltséggel már 11.400.000 forinttal. Várunk Nagykanizsán a Cseri Zalamárka kereskedésben.
16: Mert a 3 DJ legenda

0: este 9-től a Rádió 1-en és a weben élőben.
1: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, megállás nélkül csörög a telefon. Taylor Swift újdonságát készítettem elő. Ki kéri?
1: Timi vagyok.
0: Hello Timi, és ki kapja, kinek küldjük?
1: A hat lépcsősbe szeretném kérni Balatonfüreden.
0: Na és milyen lesz ez a balatoni szezon? Mit gondolsz? Mit érzel?
1: Alakul, igen, a jó idő azért hozza a forgalmat.
0: Jól van, hál' Istennek, lesznek még záporok nálatok a Balatonnál a hétvégén, viszont folyamatosan melegszik az idő. 28 fok lesz a csúcs szombaton és vasárnap.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És akkor Balatonfüredre pörög most Taylor Swift újdonsága, az Opel Light itt a Rádió 1-en. Szuper nyarat kívánok nektek, sok vendéget és jó munkát!
1: Köszönjük!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Én Rita vagyok, David Gettától szeretnék kérni egy számot a férjemnek, aki most jött haza munkából, fáradt, és pihenésnek, az esti indításnak nagyon jó lesz.
0: Pláne úgy, hogy David Getta mellé még Jennifer Lopez-t is megkapjátok. Jó pihenést kívánok, rátok fér!
1: Köszönöm!
0: Szóval két igazi A-kategóriás nagyágyú jön most, és nem túlzás, hogy 30 éve várunk már erre a közös darra. Mind a kettőjük stílusa tökéletesen ott van ebben a zenében. A hangzásvilág kicsit a 2010-es éveket idézi. Jennifer Lopez, David Getta, Save Me Tonight.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúszkuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, pont.

0: Igazi mai sláger megy. Szia, Eszter!
1: Szia! Kámbától kérnék egy számot Monóra Zavar utcai boltba Margitnak.
0: Jön is nektek mindjárt a Be Mine! És este 8-ig természetesen ti is tudtok még dalt kérni. A számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
8: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forintig.
10: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
11: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Helga vagyok. A Rétőt szeretnék kérni egy számot.
0: Szia, Helga. Kinek menjen?
1: Mondjuk a keresztlányoméknak, Lilinek, Zsoltinak, Olivérnek és a fiamnak, Kornélnak.
0: Na, akkor már is énekel nektek Ré, aki még mindig

A Rádió Egyet halljátok, utána Diszkós Hit 9-től pedig egy csomó friss zenét mutatunk be nektek Regán Lilivel és Joer Juniorral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé a World is Mine Radio Show-ban. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Mindenkinek szép estét, jó szurkolást a VB-re, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól, mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
9: Azt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
8: Ez az!
9: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
16: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus.
17: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Reklámot hallottak.
3: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
18: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
19: Júniusban is megéri az E+D-be betérni. Frissülj fel Peroni Nastro Azzurro sörrel már 369 forintért. Indítsd jól a reggelt Omnia Classic őrölt kávéval 250 g-os kiszerelésben most csak 1499 forintért. A kristálycukor darabja 289 forint 5 darab vásárlása esetén. Z+D, ahol a pénzed többet ér.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
20: Tegnap pedig beírta nagyon áldatlanul, hogy most ilyet fognak tőle venni, esetleg valaki kérde majd még ilyet, és egyből mindenki jött.
21: Egy... Azonnal mindenki rácsapott. Tehát az a durva, hogy 10 év azt mondom, hogy hagyjad már nem, de hogy is. Miért vette? Hol? Mikor? Hányra jön? Este 6-tól érted nekem, be volt állítva patika, nincs vacsora, mennyi folyadék van, van-e edzés, nehogy túlterheljem magam, jók legyenek az adatok, érted? Öregszünk, gyerekek, öregszünk.
22: A nyugdíjas klub.
21: Jobban örülünk egy vérvizsgálatnak, mint egy csapatépítőnek, érted? Egy tokai bortúra nem annyira szenzációs, mint hogy most körbeültük az asszisztens kislányt, aki levette a vért. Hát, borzalom, de úgy borzalom ez az öregedés.
20: De sámán körül olyan ügyes vagy, ezt így csinálod.
21: Igen, és mindenki osztak is telefonját, ezt még le tudod venni, ezt még meg tudod nézni, ő a vastagbérákban veszélyeztetett vagyok, vagy kicsit az aranyérem kilóg. Ez van, gyerekek, ez van.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Diszkósít!
0: A Rádió Egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti showja, a Diszkósít. Méghozzá 3D-ben, vagyis valamennyien itt vagyunk. DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
6: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, FM-en, BVM applikáción keresztül. Itt vagyok egészen este 9-ig, diszkositeljünk.
7: Ladies and gentlemen, my dame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek az adás végéig.
5: Most pedig kezdünk méghozzá a Side Piece lemezével, a Cry For You-val köszöntjük a Rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: Ez a rádió egy esti showja, a Disco Chit Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, és ebben az esztendőben is egyébként jó néhány megjelenésünk lesz, partink, leszünk nyilván még klubokba ősszel, télen, de most nyáron nagyon sok fesztiválon ott leszünk, minden információ egyébként kimon a rajongói oldalainkon, új dal is jön, ugye a Sorry, szóval készek vagyunk mindenre, hogy velünk tartsatok a 21. évben is.
1: Még mielőtt Attila jön a születésnaposokkal, felhívva mindenkinek a figyelmét, jövő héten szombaton a pesti Rakparton 50. születésnapi bulim 5 órás exkluzív szettel, tessék korán már este 10-kor megérkezni.
2: És akkor jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Barnabások, Ballók, Barnák, Etelkák, Roxánák és Tulipánok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Dobrovic Tünde Vecsésről, Horváth Szilvia, Nagy Petra és Serényi Gábor, a Bad és a Bad Beach szellemi atya. Isten éltesse az ünnepelteket, küldöm nekik szeretettel, csomagoljátok ki. Koller érkezik, illetbocsát Kolter és a Trapped 2026-os Biszense Mix a Disco Chitben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy diszkosi trédős, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel. Nézzük a hétvége fellépéseit.
1: Mondhatom persze, mert most már igazából publikus csak kettő van, mert csütörtök van, ma végre pihenek. Holnap két privátom van, mind a kettő nagyon korán lesz, úgyhogy szerintem már 10:30-kor otthon leszek, kipihenem magam, mert kell is. Szombaton ugyanis három vár rám, egy privát buli vecsésen, az egyik barátom 50. születésnapjára vagyok hivatalos, utána pedig érdem piknikezek, majd Personal Jesus lesz a fővárosban.
2: Én most szombaton Dunaújvárosba lépek föl, ott várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, ibizai klasszikusokat fogunk játszani a Schulzzal együtt, hiszen mi elég sokat játszottuk egyébként az ibizai szigeten, sőt én talán még többször, mint ő, úgyhogy felidézzük a régi kor emlékeit.
0: Én most szombaton várok mindenkit sok-sok szeretettel Miskolcon, aztán érkezem abba a városba, átutazva az egész országot Balaton Lellére, ahol egészen pontosan 38 évvel ezelőtt életemben először diszkóba mentem, szóval nagyon-nagyon várom ezt a szombatot.
1: Most pedig érkezik a vadonatúj diszkosi dal, ami még nem a végleges formájában szól, de mi minden este műsorra tűzzük, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Ez a Szorít a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

0: Bárány Attila pörgeti, a stúdióban azonban itt van velem Hanvai PG és DJ Junior is.
1: Én kérem szépen, egy csomó dolgot kiraktam a YouTube csatornámra, úgyhogy menjetek föl az utóbbi hetekben elkészített remixek, és folyamatosan érkeznek még újak, legalább 3 jövő héten, amikor egyébként majd élőben mixelek hétfőn itt a rádiógyen, akkor is fogok hozni magammal újdonságot, tehát mondhatni remix premier lesz.
2: Továbbra is folyik egyébként a social media felületeimen, mondhatni a születésnapi partimnak, illetve az elmúlt 50 évnek a felelevenítése. Régi gyerekkori képekkel kezdtem, és egyébként a mai napig mindenféle diszkó és parti képeket ki fog posztolni. Nagyon sok kép van, ami nyomdafestéket nem tűr, és nem feltétlenül tenném ki. Attiláról nagyon sok olyan van, amin, hogy is mondjam finoman, kevés ruhában van.
0: Hát régen sem voltam normális, mi változott volna?
2: Tehát vannak dolgok, amik nem változnak, és ezt lesz, amit egyébként még ugyebár a Guinness Rekord kísérlet, amit részemre nagyon-nagyon fontos, amit Balázs Attilával fogunk megpróbálni nem is olyan sokára, valamikor július közepén. További információk a social media felületeimján.
0: Most pedig egy olyan dal érkezik, amit esténként kétszer is játszom. Akkor is, ha másfél órán zenélek, meg akkor, meg pláne, hogyha hármat, ugyanis hát ez jobban tetszik, mint bármi, ami idáig volt. Ez I'm an Angel és a Moving to the Sun Bizencial mixe, amely egyébként hatalmasat ment a hétvégi Dance Ice Eden, de erről hétfőn már beszéltünk. Én köszönöm mindenkinek még egyszer, hogy eljöttetek, mert úgy teltházas volt ezúttal is a buli. És akkor most jöhet a Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalinszínű diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attila mixel, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, és július 2-án pedig megyünk ugye Ráckevére. Három napon keresztül egyébként Rádió 1 DJ-k Rádió 1 stage-en, tehát 2-től 4-ig, az első napot a diszkosít kezdi, ott is lesznek Rádió 1 lemezlovasok, ahogy tavaly is volt előttünk, utánunk, de három órán keresztül lehet ránk számítani majd.
1: Ha esetleg bárki szeretne saját cuccaimat, ugyebár a 2026-os felvételeket, amelyet Roberto Vinivel és az AI-jal közösen csináltunk, szerkesztettünk, akkor az nyugodtan írja rám a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és már is küldök hozzájuk letöltő linket.
2: Most pedig dalpremiér itt a Rádió 1-en. Én

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger, egy diszkosít Rádió Show, DJ Junior, Bárántól és jó magam, Hambaj Pici, búcsúzunk mestére.
1: Mégpedig azzal, hogy pénteken két privát bulim lesz, szombaton meg a harmadik, azzal kezdek, és utána érdem piknikezem, és aztán utána jön a Personal Jesus a fővárosban, az időjárástól függetlenül, úgyhogy készüljetek.
2: Én pedig szombaton még mixelek 8 és 9 között itt a Rádió Egyen, utána pedig elindulok Dunaújvárosba, hiszen ott fogok klasszikus ibizai kedvenceket pörgetni, mely a régmúlt időkből, Schulz barátommal, akivel sokat játszottunk az ibizai szigeten, a Balári szigeten, úgyhogy tartsatok velünk, hogyha a környéken vagytok. Minden DJ Junioros kim van a YouTube csatornámon, meg a Facebookon van, kövessetek, ha még nem tettétek meg ezeken a felületeken. További kellemes rádiózást, én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hambaj PG voltam, július 20-án, azaz jövő héten szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel egy 5 órás exkluzív 50. születésnapi partival és szettel, ugyebár a pesti rakparton. Most szombaton Miskolc és Balaton lel, és nem elfelejteni, hogy idén még egy Guinness rekord kísérletbe is belállunk Balázs Attilával. Mindenről további részletek a social media felületeimen. Szavaztok!
1: Charles D. Veszka és Bixi ködösével, a Can't Get Enough-al búcsúzik már a diszkosi csapata. 9-ig még miénk az éter, holnap este 8-kor pedig jövünk újra. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio

0: starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Világbajnok zenékre számíthatok nálunk innentől a következő három órában, és elképesztő energiákra megérkezett Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, indítom is a mai adást. Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: 2026 nagy-nagy nyári slágereit mutatjuk most be nektek Regál Lilivel a World Is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en, hát ez az iménti dal, Alex Kenji és a Bumble tarolni fog mindenhol, minden buliban, minden nyári fesztiválon. Csak úgy, mint a következő újdonság, nagyon-nagyon kellett már ez a kollab Jennifer Lopeztől és David Guettától.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World Is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött, Regál

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött reggel.

0: 2011-től jön még Joer Junior, és nagyon szeretjük az igazán váratlan találkozásokat, amikor két olyan előadó vonul stúdióba, akik külön-külön hát eléggé távol vannak egymástól zeneileg. Na a Tones and I és Fisher pontosan ilyen.
1: Valóban egy nagyon érdekes párosítás, viszont sikerült megalkotniuk egy olyan dalt, ami szerintem tökéletesen működik a rádióba. Ez nem más, mint a Favor, ezért érkezik most itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: nagyon szívesen, akkor mostanában eme dal mellett nem lehet elmenni.
1: Ezzel egyetértek, óriási trend volt ez a dal a TikTokon. Ráadásul én a rádió egy születésnapon is játszottam, úgyhogy szerettem volna most is lejátszani itt a World is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Turn the Lights Off itt

0: mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 95.6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine radio.

0: show starts now. The world is mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, kezdjük a mai második szettet Regán Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és itt a legelején érkezik egy igencsak sokoldalú DJ-s producer.
1: Aki egyébként modellként is tevékenykedik, ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál

0: Ön kint van most már a videóklip.
1: Pontosan, és egyébként szerintem ez a videóklip lett az eddigi legjobb, hiszen egy teljesen más arcomat mutatom meg. Tényleg egy olyan oldalamat lehet látni a videóklipben, amit soha nem mutattam semmilyen social media felületemen, úgyhogy nézzétek meg, érkezzem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: nagyon-nagyon sokáig kellett várnia a közönségnek. Ez a most érkező pontosan ilyen 2016-ban kezdett el dolgozni rajta közösen Martin Garrix és Ed Sheeran, és 10 hosszú évet kellett várnunk arra, hogy végre itt legyen és megjelenjen hivatalosan.
1: Hát erre tényleg nagyon sokat kellett várni. Elsodorta őket az élet, a sztárság, és 10 év után úgy döntöttek, hogy befejezik ezt a közös dalt. Ez nem más, mint a Repeat It, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: okóval közönségkedvenc. Te miért szereted, Lili?
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Igen, csak nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni. Nemrég léptek fel egyébként a fővárosban, a Budapest Parkban. Ez volt tőlük az Alive, Állok remixében a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Lady Gaga jön a Dead Dance-szel, aztán pedig a lemezjátszóknál Joel Junior.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
2: A

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, imádni fogjátok nálunk a zenét a következő egy órában is. Innentől Joab Junior diktálja az iramot. Hello JJ!
2: Szia Gerét, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ban. Nagyon finoman, nagyon nyárian kezdünk bele. Alex Kenji és a Bambolé tökéletesen megalapozza a hangulatot. Én Joab Junior vagyok, mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Tökéletes, abszolút nyár estére való dance és house zenék itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, JJ?
1: A következő dal nekem már egy jó ideje top-top-top sláger, Swedish House Mafia és a Wait So Long. Már is megyünk tovább itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel

0: Mi a most JJ?
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni. Érkezik Leighton Giordani és az Act of God. Fú, óriási húzása van. Úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a

Podcast. A Rádió Egyen és a weben is.

0: Shine Radio Show, Joel Junior a lemezjátszói mögött. Ilyenkor csütörtökönként 11 és éjfél között mindig nálunk az állandó rezidens. Na JJ, mi a most?
1: Az utolsó negyed órára kanyarodunk rá, érkezik Fedzo és a Kids. Pörgünk tovább itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Felt, Rosalind és a Heart Like Mine. Ezzel zártunk ma itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap pénteken 9-től jövünk megint. Addig is jó éjszakát, szép álmokat. Ciao.

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a nyári szünet előtti utolsó hétvégén is, hát amire nem sokára rákonyarodunk, mert hogy elhagytuk az évfőt, úgyhogy most már péntek van, azt meg már szentem vehetjük hétvégének. Éjszaka van, és ilyenkor is sokan dolgoznak, például a már is hallható Fastboy Tesó páros, ők nem csak DJ-k, producerek és énekesek, vagy hangszereken is játszanak, és a legjobb dalokat éjszaka, az éjszakai órákban szokták szerezni a stúdióban. Őket hozom.
1: Hey, we're Fastboy, here on Radio 1 Hungary. Yeah.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion a folytatásban. Bibi Rexha az egyik legmeghatározóbb alakja annak az albán inváziónak, ami az elmúlt évtizedben nagyon rányomta bélyegét a globális popzenére. Ugye, hát ott van Bibi Rexha mellett Dua Lipa, Rita Ora, Eva Max, őket szoktuk emlegetni, a DJ-k között Regard, és érdekesség, hogy mindannyian albán gyökerekkel rendelkeznek, de a legtöbben diaszporában élnek, Londonban, az USA-ban vagy Németországban. Országban voltak gyerekek, úgyhogy egyszerre ötvöződik bennük a nyugati kultúra és a balkán gyökerek. Bibi Rexha, New Religion.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Rádió 1-es DJ a folytatásban, Necker Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az élő kívánság műsorban volt a dal premiere. Jól leszek újra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.
3: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágereket

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megyes menő, francia DJ-k a folytatásban, Necessary, Ügel és a Sony klasszikus, az itt fülszögűd, újra gondolva. A hangzás más lett, a mondani való viszont nem változott. Sony elmesélte, hogy annak idején az volt az ihletője a dalnak, hogy nagyon szerelmes volt egy srácba, aki sikeres volt, ő pedig egy ilyen senkinek érezte magát mellette. Ez a fiú nem viszonozta az érzéseit. Pedig ő tiszta szívvel szerette őt. Ez az It Feels So Good, a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Taylor Swift például és az Opelite, és hát az énekesnőről jut eszembe, ugye ő jegyzi a Toy Story 5 filmzenéjét, I Knew It, I Knew You, nosztalgikus country hangzás, és hát el vannak ragadtatva teljesen a rajongók, hogy milyen jó, hogy visszatért ehhez a régi hangzáshoz. Egyébként június 19-én jön majd a mozikba a film. A sztori pedig a játékok és a modern technológia, legfőképpen az okos telefonok és tabletek küzdelmére fókuszál. Woody, Buzz Lightyear és a többiek szembesülnek azzal, hogy a mai gyerekeket nehezebb lekötni a hagyományos játékokkal. Hát ez az alaptörténet, amivel szerintem minden szülő tud azonosulni, és Taylor Swift énekli a betétdalát. Ez most az Opelite.

0: Sláger megy a folytatásban, pedig Medúza, Fastboy és a Bad Memories. Amikor itt volt a Fastboy tesópáros a szülinapi bulinkon, megkérdeztem őket, hogy szerintük melyik az instant klasszikus daluk.
1: But if I had to say, if I had to choose, probably Bad Memories, yeah. Probably Bad Memories, because it's just the biggest and it's been all over the world, so we're very happy about that, very grateful.
0: Vagyis, ha nagyon választaniuk kell, akkor valószínűleg a Bad Memories az az instant klasszikus, mert az egész világon nagyot ment. Hozom már is a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi